0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szeptember 3-a van, csütörtök reggel. Jó reggelt mindenkinek, a Unique felvétele szólt az iménti percekben. Ezzel a dallal indult a mai vezetett műsor rész. 4 perccel, majdnem 5-tel vagyunk. 5:30 után jó reggelt mindenkinek. Várjuk Önöket a folytatásban ezen a mai napon is, ami egy kissé borongósan, csapadékosan indult. Már egy órával ezelőtt a villámsó elkezdődött, hogyha volt lehetőségük megnézni. Talán még szép képeket is tudtak készíteni. Most azonban már odébb áll lassan ez a felhőzóna, ami hozta ezeket a villámokat, illetve csapadék is volt, egy kis zápor volt itt vidékünkön, Lendván. Még 6 órára is mutat némi csapadékot az előrejelzés, aztán majd lassan-lassan felszakadozik felettünk a felhőzet. Várhatóan már a délelőtti órákban kisüthet a nap, ezt írják, és aztán már a napsütés lesz túlsúlyban a mai napon, illetve majd az előttünk álló napokban is. De vissza a mai naphoz, egyébként a hőmérséklet 16 fok körül alakul, bár most a hidegfront után egy kicsit, vagy a csapadék után egy kicsit lehet, hogy felfrissül a levegő. Minden esetre ennyi, amit érdemes így elmondani, akik öntözni készültek mondjuk így a kora reggeli hajnali órákban, ők lehet, hogy most ezt megúszták és kiváltotta az eső helyettük ezt a munkát, de hogy mire számíthatunk majd a következő órákban, a következő napokban, erről szólunk természetesen 6 órakor a friss információkban. Aztán nem sokára majd az orvos meteorológiára pillantunk rá, és az ünnepelteket is felköszöntjük még ebben az órában. Úgyhogy mindezzel várjuk Önöket, számítunk figyelmükre, szép jó reggelt mindenkinek. A zenei válogatást Király Boglárka készíti, a hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető Donner Tíme, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Jó reggelt még egyszer mindenkinek!

Az augusztus történelmileg nagyon meleg volt, a mérések kezdete óta, 1901 óta nem volt soha ilyen meleg az augusztus hónap Magyarországon, írja az Időkép. Na de mire számíthatunk? Hát továbbra is esik az eső még itt vidékünkön, ez némileg fékezi a hőhullámot, de az érzékenyeknek panaszokat is okoz, illetve ha elvonul az esőzóna, akkor utána megint csak melegszik majd a levegő, és a következő napokban sem lesz panasz még az őszies időjárásra, hiszen még egyelőre nem fog beköszönteni. Egy gyenge hidegfront érkezett, ennek elsősorban a legérzékenyebbek érezhetik a hatásait. Ez az alvás minőséget zavarhatja, meg a vérnyomás értékek inkább a kiugró értékek irányába tolódnak el. Aztán mellkasi diszkomfort is előfordulhat, vagy éppen görcsös. Jellegű fejfájás. Emésztőszervi és izületi

jellemző lehet, fenntartha a szervezet fokozott terhelését, aztán a hétvégétől egy erősebb hőhullámra lehet megint csak számítani. Ez majd megint csak megviseli az érzékenyeket, úgyhogy egyelőre még nem nyugszik meg a légkör környékünkön. Hát szinte változatlanok a kültéri programok feltételei, a baleseti veszélyhelyzet pedig hát mindig hozza magával, amit hoz magával. Ugye az időjárás, most éppen vizes utakon folyik a forgalom, itt vidékünkön csúszhatnak az utak, és a hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék miatt vízátfolyások is jelentkezhetnek, vagy kialakulhatnak, úgyhogy legyenek körültekintőek. Hát az a lényeg, hogy óvatosan vezessenek, és körültekintően meg legyenek türelmesek, hiszen türelmetlenebbek lehetünk ebben az időjárási helyzetben. Na, szép napot akkor mindenkinek a folytatásra. Egyelőre szép jó reggelt, ébredjenek velünk, ha tehetik, akkor maradjanak a folytatásban is. Zenékkel folytatjuk, és nem sokára az ünneplőket köszöntjük majd fel.

Szeptember 3-án ünnepelnek névnapot a Hildák, germán eredetű ez a női név, a Hilde elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, a névelem jelentése egyébként harc. Aztán a szlovén naptárban Dora névnap van, ez a keresztnév görög nyelvből származik, annyit jelent, hogy ajándék. Aztán köszönhetjük még Csobán, Gergely, Gerő, Gregor, Pius, Tirca, Tíria vagy Tirza nevű ismerőseinket is, meg persze mindazokat, akik születésnapjukat ünneplik ezen a napon. Szeptember 3-a van, szép jó napot mindenkinek, ünneplőknek és nem ünneplőknek is. Jön még egy kis zene, 6 órakor pedig friss információk.

0: Időjárás.
1: Látványosan vonul el a felhőzet innen vidékünkről, még egy picit esik az eső odakint, 16 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 18 fokot jelentenek Muraszombatból és a fővárosból, Mariborból útszintén, ott derült az ég, 22 fok van Koperben és 8 fokot mértek a Kredaricán. Úgy tűnik, hogy ez a felhőzet most jobban vidékünket érintette, de lassan mondom odébb áll, és most már Magyarország egyes területein esik az eső a nyugati határ mentén. Hogy mire lehet számítani a folytatásban? Napközben napos idő várható, kisebb gomoly felhőképződéssel, a hőmérsékletek pedig 26 és 30 fok között alakulnak majd, a tenger melléken lehet ennél melegebb. Este és az éjszakai órákban az ország középső területein átmenetileg ismét megnövekszik a felhőzet. Holnap reggel 11-16 fokkal indulunk, aztán holnap többnyire derült időre készülhetünk, és 28-33 fok lesz a maximum érték. Ami Magyarország időjárását illeti, lentiből Zalaegerszegről, Nagykanizsáról 16 fokot jelentenek, Szombathelyen 17 fok van, Budapestről 18 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Ha megnézzük az időképet, akkor a keleti ország részben már gyakorlatilag lassan fel kell a nap és sütni fog, aztán a középső tájakon vannak változóan felhős területek, és a nyugati határ mentén Letenye környékéről, illetve Hernyék területéről jelentenek esőt most jelenleg, úgyhogy meg az északi határ mellől is egy-két helyről, de ott gyenge eső van mondjuk Egerben, úgyhogy lassan tehát elvonul ez a csapadékzóna, és aztán felhős napos időre számíthatunk napközben. Csupán néhol alakulhat ki kisebb eső, helyenként feltámadhat a szél. A reggeli hőmérsékleteket elmondtam, délután 29-32 fokra készülhetünk majd. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik, hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-33 fokot mutatnak majd a hőmérők. Aztán vége is lesz az első hétnek, érkezik a hétvége. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-északnyugat felől jön majd egy hideg front, ez több felhőt hoz magával, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél északnyugatira fordul, helyenként feltámad. A front előtt még 27-35 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütés, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős széllökések is lehetnek. 10-18 fokig hűl le a levegő hajnalra, délután pedig 25-30 fokot mérhetünk majd. Vissza a mai naphoz, de már orvos meteorológiai szempontból gyenge hidegfront érezteti a hatását. Fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák fordulhatnak elő. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A friss hajnalban átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Napközben a napos tájakon és napos időszakokban még mindig erős lehet az UV-sugárzás, főleg 11 és 15 óra között. A szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és ugyan nincsen már tikkasztó kánikula, de mégis oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Vigyázzanak magukra!
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön esőtől vizes utakon folyik a forgalom, a most is esővel érintett területeken pedig csökkent a látótávolság, legyenek körültekintőek az útrakelők. Torlódik a forgalom a Steyer autópályán Körtinától Ljubljana felé, illetve a Dolenszkói autópályán Bics és Iváncs-Nagorica között a főváros irányába, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést, jó utat és szép napot kívánunk! Kedves hallgatóink, szóltunk az időjárásról, az orvos meteorológiáról és az utakra is rápillantottunk. Egy kicsit 6 óra 5 perc van, jó reggelt mindenkinek, ébredjenek velünk, maradjanak a folytatásban is, ha tehetik, jönnek a zenék, negyed hét körül pedig lapszemlézünk kicsit.

0: 6 óra 16 perc van, lapszemlézünk egy kicsit. Megújult a Vörcsök környékén található erdei forrás. Az Alerdő ZRT tájékoztatása szerint erdőjárás közben sokszor olyan helyek mellett haladunk el, amelyek többet mesélnek a múltról, mint elsőre gondolnánk. A Vörcsök környékén található forrás is ilyen. A felújítás során nem csak a régi forrást szerették volna rendbe tenni, hanem a hely történetéhez illő, méltó környezetet kialakítani. A felújítási munkához régi bontott parasztéglát, bazaltot, fát és betont használtak. A lépcső bazaltból készült, a környezetet pedig a fakkerítés teszi teljessé. A forrás a Vörcsöki erdészháztól mintegy 350-400 méterre, a Vörcsöki templomtól körülbelül 1 kilométerre, az Olajos körút Pap Simon útja közelében található. Más nagyszabású razzia indul Zalában, nem csak a járművezetők számíthatnak ellenőrzésekre. A zalaegerszegi rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el szeptember 3-án 12 órától szeptember 7-én 8 óráig. A razzia a zalaegerszegi rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére érvényes. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, tovább a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedés rendészeti idegenrendészeti feladatok ellátása. Az Zala megyei rendőrfőkapitányság azt kéri, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék türelmükkel és megértésükkel támogassák őket, írja a Zala megyei hírportál.
1: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

Geszti Péter felvétele után és 7 perccel negyed hét után a rendőrségi jelentésről. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 4 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 3-szor történt közrendsértés, 2 könnyű testi sérüléssel járó és 2 anyagi kárral végződő közlekedési balesetnél helyszíneltek. Történt egy járműrongálás is parkolóhelyen, aztán 2 vadgázolás, egy járműlefoglalás, egy tűzeset és illegális határátlépés is szerepel a felsorolásban. A lendvai rendőrös munkatársai 34 olyan külföldi állampolgárt tartóztattak fel, akik illegálisan léptek Szlovénia területére, valamennyien nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, menekültügyi központba szállították őket. A kezelt bűnügyek között egy családon belüli erőszak és 3 lopás is szerepelt. A közrendet 2 alkalommal sértették meg magánhelyen, egyszer pedig közterületen az állampolgárok. Ennyit akkor a tegnapi nappal kapcsolatban, a mai napon pedig továbbra is az iskolák környékén lehet gyakoribb sebességellenőrzésre, illetve gyakoribb rendőri jelenlétre számítani. Tartsák be önök is a szabályokat, vigyázzunk egymásra. 6 óra 23 perc van, jönnek a zenék, fél hétkor pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánok! A Lendvai Idősebb Polgárok Otthonának tanácsa májusban jelentette meg az intézet igazgatói posztjának pályázatát. Az intézet tanácsa június 23-án megtartott ülésén egyhangúan úgy határozott, hogy újabb 5 éves mandátumra Gorán Kuzma igazgatót javasolja kinevezésre. A törvény értelmében a Lendvai Községi Tanácsnak is véleményt kell nyilvánítania az igazgatójelölt kinevezéséről. A tanács a szavazást levelező ülésen ejtette meg. A 14-ből 9 községi tanácstag szavazott a negatív véleményt kifejező határozat mellett. Fehér Ilona összegzi az ülés tartalmát.
2: A szociális védelemről szóló törvény értelmében az igazgató végleges kinevezése előtt az intézet tanácsának a jelöltről ki kell kérnie annak a helyi önkormányzat tanácsának a véleményét, ahol az intézet székhelye van. Ebben az esetben 60 napon belül, legkésőbb szeptember 12-ig a Lendvai Községi Tanácsnak kellett véleményeznie a jelölt kinevezését. A Lendvai Községi Tanács mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottsága augusztus végén tárgyalta az intézet tanácsának kérelmét, amelyről megállapította, hogy hiányos, illetve sem a jelölt munkatervét, sem az intézet fejlesztési vízióját nem tartalmazza. A bizottság a község vezetősége által előterjesztett dokumentáció alapján úgy ítélte meg, hogy a jelölt az elmúlt időszakban nem volt eléggé fejlődésorientált, és nem megfelelően működött együtt a községgel. A bizottság ennek alapján annak a véleményének adott hangot, hogy a kiválasztott jelölt nem felel meg az idősebb polgárok otthonának további irányítására. A községi tanácsnak azt javasolta, hogy Gorán Kuzma jelölt kinevezését negatívan véleményezze. A községi tanács 19 tagja közül a levelező ülésen 14-en szavaztak. Ebből 9-en a negatív vélemény mellett adták le voksukat, 5-en pedig ellene szavaztak. Az igazgató kinevezésének eljárása ezzel még nem fejeződött be. A procedúra folytatódik. Az igazgató kinevezéséhez az illetékes minisztériumnak beleegyezést kell adnia. A községi tanács által kinyilvánított negatív vélemény nem kötelezi a minisztériumot.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallották, 4 perc elmúlt el fél 7.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. Háromnegyed hét van, még pedig szeptember 3-án, a június 21-i nyári napforduló után megkezdődött a nappalok rövidülése, amit kezdetben alig-alig érzékelhetünk, viszont a nyár végéhez közeledve egyre jobban érezhettük már, hogy reggelenként kicsit később világosodik, esténként pedig korábban sötétedik. A nappalok rövidülésének mértéke az őszi napi egyenlőségig egyre fokozódik, most már naponta több mint 3 perccel rövidebb a világos időszak, és egyes területeken 6 után már eljön a napkelte, reggel 6 utánra esik a napkelte, és este 7:30 előttre a naplemente időpontja. A szeptember 23-án helyi idő szerint hajnali 2:05 lesz az őszi napi egyenlőség. Idáig egyre gyorsabban, majd onnantól kezdve a téli napfordulóig fokozatosan egyre lassabb mértékben fognak rövidülni a nappalok. A légkörfénytörő hatása miatt a tényleges őszi napi egyenlőségnél pár nappal később, szeptember 26-án válnak hosszabb be az éjszakák, mint a nappalok. A lényeg az, hogy tapasztaljuk már, hogy rövidül a nappali, tehát a világos időszak, és egyre hosszabbá válnak az éjszakák. Hát ez mindig így szokott lenni, úgyhogy semmi furcsa nincsen ebben. No, megkezdődött az iskola időszak, véget ért a diákoknak a nyári lazítás. Itt van az új tanév, most már a 3. nap, csengetnek majd be 8 óra tájban, vagy hát kinek hogy kezdődik a tanítás. Meglepő, de sok nebuló már az őszi szünetet témázza, hogy mikor is lehet majd egy kicsit hosszabban pihenni. Megvallom őszintén, hogy minden iskola kezdetkor én is azt számítom ki legelőször, hogy mikor lesz az első szünet. Az őszi szünet az első tanítási napot követően 53 nap múlva kezdődik, és a korábbi évekhez hasonlóan Magyarországon az általános és a középiskolák esetében is az október 23-i nemzeti ünnephez, illetve a Minden Szentekhez igazodik. Ennek megfelelően ebben a tanévben a szünet előtti utolsó tanítási nap majd október 22-e csütörtök lesz, utána pedig majd november 2-án hétfőn mennek ismét iskolába a gyerekek. Praktikusan tehát a szünet október

Augusztus 3-ától november 1-ig tart. Mindössze 10 napos lesz, ezek közül csak 5 tanítási nap. Október 23-a ugye munkaszüneti nap, november 1-e pedig vasárnapra esik. Ennyit akkor tehát is ez az 53 nap, amit mondtam, ez a hétvégéket is számolja, úgyhogy ha enélkül szeretnék számítani, akkor 38 alkalommal kell elmenni a gyerekeknek iskolába, óvodába, és aztán utána már itt is lesz az őszi szünet, hát kitartást mindenkinek, 3 perccel vagyunk 3:47 után.

9 perc múlva 7 órakor jönnek majd az első hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Aztán persze várjuk Önöket a következő órában is. A zenék mellett lesz majd évfordulónaptár, friss információk és gyerekgondolatok is.

Kedves hallgatóink, ezen a héten is jelentkezik népzenei adásunk, amelyben a magyar néphagyomány szüreti dalai, borosnótái szólalnak meg a Kalamajka együttes felvételein. Tartsanak velünk csütörtökön este 4.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament illetékes bizottsága tegnap elutasította a hosszú távú gondozásról szóló intézkedésekre vonatkozó törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni az idősek számára, akik a szociális jóléti törvény értelmében intézményi gondozásba kerülnek, hogy a hosszú távú gondozásról szóló törvény alapján kapják meg az ellátást, és ezáltal csökkentsék az ellátás költségeit. A koalíció hangsúlyozta, hogy ezt az anomáliát is megoldja a kormányzati törvényjavaslat. Vladimir Seruga, a baloldal képviselője elmondta, hogy az érintettek átirányítása a hosszú távú gondozási rendszerbe szükséges, mivel ez több száz euróval alacsonyabb gondozási költségeket jelentene az idősek számára. A törvény értelmében a hosszú távú intézményi gondozáshoz való jog tavaly december 1-én kezdődött. Az új rendszerbe áthelyezett otthonokban élő körülbelül 20 ezer ember csak a szállásért és az étkezésért kezdett fizetni, míg az ellátást a hosszú távú gondozási hozzájárulásokból finanszírozták. Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba. A széleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Ennek jegyében ma a Ljubljanai Miniteáterban a Zsidó Kutya című angol nyelvű előadást tekinthetik meg. Holnap a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központban 18 órai kezdettel megnyitják a Nevünkön kívül Semmink sincs című kiállítást, amelyik a zsidó jelenlétet követi végig Szlovénia területén az ókortól napjainkig. Szeptember 5-én utcafesztivál lesz. A Zsidó Kulturális Központban megnyílik a Sajó István kiállítása, és bemutatják Fahidi Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét mutatják be. A vasárnapi programban az Oscar-díjas Saul fia film vetítésére kerül sor, a beszélgetést pedig Röring Géza színész vezeti. A Hungaromet hivatalos mérései alapján 2026. augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9 Celsius fok volt. Ez 3,7 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as 30 éves átlagot, amely értéke 21,2 Celsius foknak felel meg. Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta Magyarország legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a 20. század kezdete óta. Az idei augusztusi középhőmérséklet sokfelé 25 Celsius fok felett alakult, de az Alföld déli részén többfelé 26 fokot is meghaladta. A forró augusztust jól jellemzi, hogy a magasabb hegyekben is 20 Celsius fok felett volt az elmúlt hónap középhőmérséklete. Miskolc térségében viszont az idei augusztus volt a legszárazabb augusztus a mérések 1901-es kezdete óta. Az Alföldön többfelé 5 mm alatt maradt az elmúlt hónap csapadék összege. Sport. Tegnap az első ligás bajnokság második fordulójából elnapolt mérkőzést rendezték az Alumini és a Celje otthonában. A foci bajnok Celje Szeslár és Tutiskinas góljával vitte el a 3 pontot Kidricevóból. A 8. fordulóban az Alumini a Bravo ellen szerepel, míg a Celje a Koper ellen lép pályára vasárnap.
2: Időjárás.
1: Ma először részben borult időre kell számítani, napközben napos idő várható, némi felhőzettel. A tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovicától a főváros irányában. A Dolenszkói autópályán Bics és Iváncsnagorica között, a tenger melléki strádán pedig Logátec és Ljubljana között a főváros felé, valamint Unec és Posztojna között Koper felé.

Ideje, hogy fellapozzuk egy kicsit a kalendáriumot. Szeptember 3-a van, 301-ben a hagyomány szerint ezen a napon alapították meg Itáliában San Marinót. Ez a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, meg is ünneplik ezt ott a mai napon. Aztán II. Béla magyar király Székesfehérváron kiadott oklevele, az első írásos emlék Csepel faluról 1138-ból származik. 1189-ben megkoronázták első oroszlán szívű Richárd angol királyt a Westminsteri apátságban. Aztán királlyá koronázták 4. Kun Lászlót, árpádházi uralkodónkat 1272-ben. 1783-ban véget ért az amerikai függetlenségi háború. Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban békét kötnek, amelynek értelmében a brit kormány elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. Jedlik Ányost, a Dinamo feltalálóját Győrben pappá szentelték 1825-ben, 1857-ben pedig felavatták a Miskolci Nemzeti Színházat. 1866-ban kezdődött az első internacionálé, a Nemzetközi Munkás Szövetség első kongresszusa. 1938 a Müncheni Egyezmény alapján német csapatok vonultak be Csehszlovákiába, 1939-ben pedig Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak. 1967-ben Svédországban az autóközlekedésben bevezetik a jobboldali közlekedési rendszert, az európai kontinensen utolsóként. Aztán 1976 a Viking 2 landolt a Marson, fotókat küldött annak felszínéről. 1992-ben Szlovákiába beindították a bősi erőmű turbináit, és 2014-ben a Hawaii Egyetem csillagászai bejelentették, hogy a Tejút rendszer egy óriási, korábban ismeretlen galaktikus szuperhalmazban, a Laniakeában helyezkedik el. E nap szülötte volt Niccolò Amati, itáliai hangszerkészítő, Eötvös József író, volt miniszter, Ferdinand Porsche német autótervező és gyáros, Szalai Pál könyvkereskedő, Irena Papász görög színésznő, Sáfár Anikó és Görbe Nóra magyar színésznők, Charlie Sheen amerikai színész is e napon született, és még Mányoki Attila hosszú távúszó is, aki 2019-ben teljesítette az Ocean 7 sorozatot. Elhunyt Oliver Cromwell, angol államférfi, Heltai Jenő magyar író és költő, és Szepes Mária magyar író és költő, és a Vörös Oroszlán írója, meg hát több könyvé még. Elhunyt Foki Otto, Balázs Béla és Munkácsi Díjas, animációs filmrendező, tervezőgrafikus, a tárgy animáció műfajának egyik magyar megteremtője. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Makmarci, a Varjú Dombi mesék, a Legkisebb ugrifüles, a Mirmura Kandor, valamint a Misi Mókus kalandjai. Generációk gyerekkorának meghatározó meséi voltak ezek, reklámfilmek és televíziós produkciók készítésében is részt vett, többek között a magyar televízió legnépszerűbb TV Maci figurájának megtervezése is az ő nevéhez fűződik, ő volt át Foki Otto. Őket említjük a mai kalendáriumból, és akkor ennyit a teljesség igénye nélkül. Még egy kis zene következik, 7:30-kor pedig friss információk.

7 óra 31 perc van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, jönnek a friss információk a hajnalban elvonult csapadékzóna után. Már derült az ég itt felettünk is, illetve szerte az országban. 17 fok körüli a hőmérséklet most itt Lendván, 16 fokot jelentenek Muraszombatból, 18 fokot a fővárosból és Maribor környékéről, Koper 22 fokos, a Kredalicán pedig 8 fokot mértek legutóbb. Ez a jelenlegi helyzetkép, és most már napos időre számíthatunk. A nap folytatásában napközben kisebb gomoly felhők képződhetnek, de csapadékra jelentős mennyiségben egyáltalán nem kell készülni. 26 és 32 fok között alakulnak a maximum értékek. Este és az éjszakai órákban az ország középső tájain ismét megnövekedhet a felhőzet, holnap reggel 11-16 fokig hűl le a levegő, holnap többnyire derült időre készülhetünk egyébként 28 és 33 fok közötti értékekkel. Ami Magyarország időjárását illeti, csütörtökön változóan napos felhős időre lehet készülni. Helyenként kisebb eső előfordulhat, most azért Magyarországot is elérte az a hajnali csapadékzóna, mindjárt mondom, hogy jelenleg hol tart, Liszó környékén, Nagyatád környékén jelentenek gyenge esőt most, illetve Kőszegről is gyenge esőt jelentettek legutóbb, meg elszórtan az északi középhegység területéről, de jellemzően a derült idő az elterjedtebb és napos időre lehet nagyrészt számítani. A maximum értékek 30 fok körül alakulnak majd. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Egyre több felé hosszabb időre kisüt a nap. Reggel 11-19 fok lesz napközben, 27 és 33 fok között alakulnak a maximum értékek. Aztán itt lesz a hétvége, szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt, elszórtan alakulhat ki csapadék ebből, a front előtt még 27-35 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütés, csapadék sehol sem várható, 10, illetve 25 és 30 fokot mérhetünk majd, hajnalban lesz 10-18 fok. Ami a mai napot illeti, orvos meteorológiai szempontból egy gyenge hidegfront éreztetheti kissé a hatását. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák fordulhatnak elő, illetve egyeseknél ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Nagyrészt derült időre készülhetünk, az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lehet, úgyhogy érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és érdemes gondoskodni a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről is.

0: közlekedési hírek.
1: Előfordulhatnak még esőtől nedves útburkolatok az esőtől érintett tájakon, de nagyrészt aztán száraz utakon folyik a forgalom majd napközben. Torlódik a forgalom több helyütt, amúgy is a reggeli csúcsban megnövekedett forgalomra kell készülni, a nagyvárosokat elkerülő utakon és a nagyvárosokba vezető utakon is. A főváros felé gyakorlatilag minden irányból torlódik a forgalom, a Steyer, a Dolenszkói és a Gorenszkói autópályán is, aztán a tengermelléki autópályán a főváros felé, illetve Koper felé is van torlódás. Lerobbant egy kamion az Izola Szörmin úton a Bertoki lehajtónál Jubjana felől, aztán a Bertoki elágazásnál is van egy lerobbant jármű a főváros irányába, itt is előfordulhat torlódás. Vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, sebesség ellenőrzésre pedig ma is az iskolák környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Öt perccel múlt el, 7:30, ezek voltak a friss információk, már is megyünk tovább zenével, és nem sokára még ebben az órában lesznek gyerek gondolatok is.

0: mindig eszek mindent.
1: Nekem Tolliba mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszasság a kacsinyal, de másképp már okos. Mi lehet felmenni, és még van minket.
2: Nekem pont Zitócban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy játsz.

Cserháti Zsuzsa és Charlie felvétele szólt, 5 perc múlva 8 órakor pedig már a hírek következnek Farics Doristól itt az MMR-en. Aztán 8 óra után is megyünk tovább zenékkel, meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, fél 9 tájban pedig lesz már egy kis útravaló.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament külpolitikai és EU-s ügyi bizottsága ma vitatja meg Szlovénia külpolitikai álláspontjának változását, valamint az izraeli telepek a megszállt Cisjordániában történő bővítését elítélő közös uniós nyilatkozat közelmúltbeli blokkolását. A két bizottság együttes ülését a Gibanye Svoboda, a Levica és az SD parlamenti csoportok kérték. A sürgős ülés összehívására irányuló kérelmükben azt írták, hogy ez egy súlyos külpolitikai következményekkel járó döntés, amely szerintük azonnali magyarázatot igényel a kormánytól. Az ellenzék hangsúlyozta, hogy ez a szlovén külpolitika hitelességének és következtetességének kérdése. Az elmúlt héten Janez Janša kormányfő többek között azzal vádolták, hogy Izrael érdekeit védte Szlovénia kárára. Tone Kaiser külügyminiszter pedig kijelentette, hogy a közel-keleti békét nem lehet nyilatkozatokkal elérni, és a csendes diplomácia és az Izraellel folytatott párbeszéd mellett foglalt állást. A parlament tegnap nem biztosított mentelmi jogot Robert Golob képviselőnek és a Svoboda vezetőjének a Bobnár ügyben folytatott eljárás folytatásához. A jelenlévő 75 képviselő köztük Golob is megszavazta a mentelmi jog megtagadásáról és büntető eljárás megindításáról szóló határozatot. Zorán Stevanovics a parlament elnöke arra számít, hogy Golob lemond, amennyiben teljesülnek a büntető eljárás megindításának feltételei. Ahogy Stevanovics elmondta, a lépés minden feltételnek megfelelt ahhoz, hogy Golob ellen egy hosszú előzetes tárgyalási eljárás után, amikor az ügyészség egyértelműen elegendő bizonyítékot gyűjtött, büntető eljárást indítsanak. A szakosított államügyészség kérelmet küldött az országgyűlésnek, hogy engedélyezze a Robert Golob elleni büntető eljárás megindítását, mivel alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy kormányfőként illegális közvetítésért ajándékozás bűncselekményét követte el. Több ezer ember tüntetett tegnap Spanyolország különböző városáiban a kormány ellen, amiért nem megfelelően kezeli az észak-afrikai partvidéken fekvő ceutai migrációs válságot, írja a BBC. A spanyol ellenzéki pártok azzal vádolják Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy cserben hagyta Ceuta lakóit, a kormány szerint viszont a jobboldali pártok kihasználják a válságot. A spanyol rendőrség jelentése szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását, és irányíthatták őket a határ felé. A helyiek Ceutában szinte naponta tüntettek, azt követelve, hogy a menekülteket küldjék vissza származási országaikba, vagy osszák szét őket Spanyolország egész területén. A madridi tüntetésen a kormány adatai szerint több mint 50 ezeren vettek részt. Sport. Ma a Vuelta a España 3 hetes körverseny 12. szakaszát rendezik Vera és Calar Alto között. A versenyzőkre ma 166 kilométer vár. Az összetetben továbbra is Enric Mas vezet Primož Roglič előtt, aki 1 perc 18 másodperccel van lemaradva a spanyol bringás mögött.
2: Időjárás.
1: Ma először részben borult időre kell számítani, napközben napos idő várható némi felhőzettel. A tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovicától a főváros irányában. Meghibásodott jármű miatt pedig Lukovica és Blagovica között akadozik a forgalom Maribor felé. A Dolinszkói autópályán Bics és Iváncs-Nagorica között, a tengermelléki strádán pedig Logátec és Ljubljana között a főváros felé, valamint Unec és Posztojna között Koper felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 95 éves korában elhunyt Kis Mária született Herzsenyák, pincei lakos. Temetése szeptember 4-én pénteken 17 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 95 éves korában elhunyt Kis Mária született Herzsenyák, pincei lakos. Temetése szeptember 4-én pénteken 17 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Kedves hallgatóink, ezen a héten is jelentkezik népzenei adásunk, amelyben a magyar néphagyomány szüreti dalai, borosnótái szólalnak meg a Kalamajka együttes felvételein. Tartsanak velünk csütörtökön este 4.

Egy kis útra való következzék Szekeres Adrián felvétele után és 8:59 után. Amikor intelligenciáról beszélünk, legtöbbször a tudásra, a jó memóriára vagy a gyors probléma megoldó képességre gondolunk. Sokan úgy vélik, az okos ember az, aki sokat olvasott, jól tanult az iskolában, vagy kiválóan eligazodik a tudományok világában. Kétségtelen, hogy ezek fontos képességek, de vajon elegendőek-e ahhoz, hogy valóban bölcs embernek nevezhessünk valakit? Az élet újra és újra bebizonyítja, hogy nem feltétlenül a legnagyobb tudású emberek hagyják a legmélyebb nyomot mások szívében. Sokkal inkább azok, akik képesek odafigyelni, meghallgatni, megérteni és segíteni. Az igazi intelligencia ugyanis nem csupán az elmében, hanem a szívben is megmutatkozik. Talán ezért mondják egyre többen, hogy az ember valódi nagyságát nem az IQ-ja, hanem az együttérzésének sugara mutatja meg. Az együttérzés azt jelenti, hogy képesek vagyunk beleérezni magunkat a másik ember helyzetébe. Nem sajnálatból fordulunk felé, hanem őszinte megértéssel. Megpróbáljuk elképzelni, milyen lehet az ő életét élni, milyen terheket hordozhat, milyen örömök és milyen fájdalmak formálták. Ez a képesség nem velünk született kiváltság, fejleszthető, erősíthető, és minden egyes kedves szóval, türelmes gesztussal vagy önzetlen segítséggel növekszik. Az együttérzés olyan, mint egy fényforrás, minél többször használjuk, annál messzebbre világít. Érdekes módon a modern pszichológia is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít az érzelmi intelligenciának. Ez nem azt méri, hogy ki milyen gyorsan old meg egy matematikai feladatot, hanem azt, mennyire képes felismerni saját és mások érzéseit, hogyan kezeli a konfliktusokat, és mennyire tud együttműködni embertársaival. A történelem legnagyobb alakjai között is sok olyan ember találunk, akik nem csupán tudásukkal, hanem emberségükkel példát mutattak. Nem azért emlékezünk rájuk, mert minden kérdésre tudták a választ, hanem mert képesek voltak szeretettel fordulni mások felé. Az együttérzés a mindennapok apró pillanataiban mutatkozik meg. Egy türelmes mosoly egy idős ember felé, egy bátorító szó annak, aki éppen nehéz időszakon megy keresztül, egy telefonhívás egy magányos rokonnak, egy segítő kéz a szomszédnak. Ezek a gesztusok talán jelentéktelennek tűnnek, mégis óriási hatással lehetnek valaki életére. Sokszor nem is tudjuk, milyen terhet hordoz a velünk szemben álló ember. Lehet, hogy mosolyog, miközben belül összetört. Lehet, hogy ingerülten válaszol, mert napok óta nem alszik. Lehet, hogy csendes, mert olyan veszteség érte, amelyet még nem tudott feldolgozni. Az együttérzés segít abban, hogy ne az első benyomás alapján ítéljünk. Az igazi intelligencia nem a viták megnyerésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy képesek vagyunk békét teremteni. Nem a hangos szavakban, hanem a figyelmes hallgatásban. Nem abban, hogy mindig igazunk legyen, hanem abban, hogy megőrizzük az emberi kapcsolatainkat.

A tudás önmagában még nem tesz bennünket jobb emberré. Ismerhetünk könyvtárnyi információt, beszélhetünk több nyelven, lehetünk kiváló szakemberek, ha közben közömbösen fordulunk mások felé. A valódi bölcsesség akkor születik meg, amikor a tudás találkozik az emberséggel. A természet is erre tanít bennünket. A fák is állva maradnak, mert képesek együtt mozogni a széllel. Az emberi kapcsolatainkban is a rugalmasság, a türelem és az együttérzés jelenti az igazi erőt. Az együttérzés nem csak annak jó, aki kapja, hanem annak is, aki adja. Kutatások szerint a kedves cselekedetek, az önkéntes segítségnyújtás és a másokkal való törődés pozitív hatással lehet a lelki jóllétre, csökkentheti a stresszt és erősítheti az összetartozás érzését. Az ember társas lény, ezért természetes szükséglete, hogy kapcsolódjon másokhoz. Persze az együttérzés nem azt jelenti, hogy mindig mindenkivel együtt kell értenünk, lehetnek különböző véleményeink, eltérő nézeteink, mégis bánhatunk egymással tisztelettel. Az együttérző ember nem gyenge, éppen ellenkezőleg nagy belső erő kell ahhoz, hogy valaki a harag helyett a megértést, a sértődés helyett pedig a megbocsátást válassza. A világ ma talán soha nem látott mennyiségű információval vesz körül bennünket, egyetlen kattintással elérhetjük az emberiség tudásának jelentős részét. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha egyre kevesebb időnk lenne egymásra figyelni. Talán ezért értékelődik fel újra az együttérzés. Ez az a képesség, amelyet semmilyen mesterséges intelligencia, semmilyen technológia nem tud teljes mértékben helyettesíteni. Nagyszüleink gyakran mondták, az ember értékét nem az mutatja meg, hogy mennyie van, hanem az, hogy mennyit ad másoknak. Ez a gondolat ma is érvényes. Nem csak anyagi javakról van szó, hanem időről, figyelemről, türelemről és szeretetről. Ha szeretnénk jobbá tenni a világot, nem feltétlenül kell nagy dolgokat véghez vinnünk. Elég lehet egy őszinte mosoly, egy kedves szó, egy segítő kéz, vagy néhány perc figyelem. Ezekből az apró cselekedetekből épül fel az a láthatatlan háló, amely összeköti az embereket. Az intelligencia valódi mércéje tehát nem kizárólag az, hogy mennyit tudunk, hanem az is, hogy hogyan bánunk másokkal. Az együttérzés olyan fény, amely nem fogy el attól, hogy továbbadjuk. Minél több ember szívét éri el, annál világosabb lesz körülöttünk a világ. Talán éppen ez az emberi bölcsesség legszebb formája, nem csak okosnak lenni, hanem jó embernek lenni. Ez a mai útra való. Vigyék szeretettel!

3:49 a pontos idő, reggel még záporral indultunk, most meg szépen süt a nap itt vidékünkön. Hát bizony így szeptember első napjaiban egyfajta alkudozás folyik már a nyár és az ősz között, hiszen napközben süt a nap, mintha hát majdnem augusztus lenne. Viszont reggel már érezhetően közeledik az ősz, elgondolkodunk, hogy vajon kell-e kabát, kardigán, vagy éppen zártabb cipő, esetleg esernyő, mint ma reggel. A régi falusi embernek szeptember ennél persze jóval többet jelentett. Megkezdődött az őszelő, ahogy a hónapot régi magyar elnevezéssel hívták. Az aratás nagy munkája már mögötte volt, a kamra és a pince azonban még korántsem pihenhetett. Érett a szőlő és a szilva, folyt a tartósítás, készülni kellett az őszivetésre, a gazdaságban pedig egyre több minden jelezte, hogy lassan más ritmus következik. A régi naptár szeptember első felére ráadásul több olyan jeles napot is őrzött, amelyhez időjóslás, gazdasági munka vagy vallásos hagyomány kapcsolódott. Egyed napja például megmutatta, milyen lehet a hónap. Kisasszony már az őszi vetést és a fecskék búcsúját idézte, Mária neve pedig újabb ünnepet hozott a falvak életében, és közben egyre édesebb lett a szőlő. Az őszelő szó talán szebb időjárás jelentés, mint bármelyik mobil alkalmazás ikonja. Nem azt mondja, hogy megérkezett az ős, csak azt, hogy már ott jár valahol a közelben. A régi gazdasági életben szeptember eleje valóban átmeneti idő volt. Sokfelé ilyenkor kezdődött vagy készülődött az őszi gabona vetése, miközben más munkák még javában a nyárhoz kötődtek. A gyümölcsöt szedték és feldolgozták, a szőlős gazdák figyelték a fürtök érését, a házaknál pedig tovább telt a kamra. A természet is lassan változtatott, a nappalok észrevehetően rövidültek, gyakoribbá vált a reggeli harmat, az esték hamarabb hűltek le. Aki a földdel dolgozott, annak ez nem romantikus évszakváltás volt, hanem napi munkarend. Ma szeptemberben legfeljebb azon töprengünk, hogy szandában induljunk el reggel. Régen ennél komolyabb kérdés volt, hogy mikor kerül maga földbe, mikor induljon a szüret, vagy éppen mit mond az ég a következő hetekről. És bizony vannak időjárás jósló napok ebben a hónapban, ugye az első egyed napján már túl vagyunk, de említettem szeptember 8-át, ez lesz kisasszony napja, aztán szeptember 12-e Mária neve napja, szeptember 14-én lesz a Szent Kereszt felmagasztalása, úgyhogy nagyon sok jeles nap van ebben a hónapban is, majd sorban áthaladunk rajtuk így együtt. Most meg zenékkel folytatjuk tovább, 3 perccel múlt 3:49, 9 órakor jönnek a következő hírek.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek, a mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A Néphangja kezdeményezés által szervezett tüntetésen tegnap a köztársaságén téren összegyűltek, Boris Mijics a Resznica képviselőjének lemondását követelték, és a népszavazáson való részvételre szólítottak fel. Véleményük szerint a javasolt kormányzati intézkedések veszélyt jelentenek a jóléti államra. A tüntetők a közelgő népszavazási kampányokra is kitértek, és arra kérték a polgárokat, hogy aktívan vegyenek részt a népszavazásokon. Véleményük szerint a javasolt kormányzati intézkedések veszélyt jelentenek a jóléti államra, ezért a javasolt megoldások elleni szavazásra szólítottak fel. A felszólalók között volt Dusan Keber, a Néphangja kezdeményezés képviselője is, aki rámutatott, hogy a javasolt beavatkozási törvény egyik legnagyobb fenyegetése minden bizonnyal a közegészségügy összeomlása. A munkaügyi hivatal ma teszi közzé az augusztusi regisztrált munkanélküliek számáról szóló adatokat. Július végén valamivel több mint 43 ezer személy volt hivatalosan munkanélküli, ami rekord alacsony érték. Július végén 43.257 munkanélkülit regisztráltak, ami 2,4%-kal több, mint júniusban, és 1,2%-kal alacsonyabb adat, mint tavaly júliusban. A legutóbbi rekord alacsony munkanélküliséget júniusban regisztrálták, amikor 42.245 személy keresett állást. A jövőben is kedvező munkaerőpiaci feltételek várhatók. Míg egyes iparágok már régóta munkaerőhiánnyal küzdenek, másoknál egyéb problémák merültek fel. Július 20-ától azonban a gyengébb ágazatokban működő munkáltatók ismét támogatásokat kaphatnak a rövidített munkaidős program keretében, amellyel az állam a munkahelyek védelmét célozza, írta az STA. Magyarország teljes szolidaritásról biztosította Németországot, és kész együttműködni az orosz hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette be Orbán Anita, magyar külügyminiszter. A tárcavezető az uniós külügyminiszterek informális találkozóján vett részt, közvetlenül azután, hogy a német kormány kedden Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadási kísérletért. Az Európai Unió és a NATO is teljes szolidaritásról biztosította Németországot. Az EU főképviselője Kaja Kallas pedig arról beszélt, hogy szerinte a lipcsei eset az államilag szponzorált terrorizmus jegyeit mutatja. A tagállam a képviselője a találkozón a hibrid fenyegetések elleni közös fellépésről és lehetséges további szankciókról egyeztettek. Oroszország a vádakat alaptalannak nevezte, és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Sport. Tegnap muravidéki rangadót rendeztek a Pivovarna Union foci kupában. A Beltinci otthonában a Mura volt az ellenfél. A másodosztályú Beltinci a 12. percben szerezte meg a vezetést, és 2x45 perc játékidő után is 1-0 maradt az eredmény. Így a vendéglátó csapat került a kupa második fordulójába.
2: Időjárás.
1: Ma először részben borult időre kell számítani, napközben napos idő várható, némi felhőzettel. A tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovicától a főváros irányában, meghibásodott jármű miatt pedig Lukovica és Blagovica között akadozik a forgalom Maribor felé. a tenger melléki strádán Logatec és Ljubljana között a főváros felé, valamint Unec és Posztolyna között is akadozik a forgalom Koper felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és mindjárt megtudjuk, hogy mi születik abból, ha két svéd pop ikon egyesíti az erejét. Természetesen egy slágergyanús dal, mint Robin és Zara Larsson esetében, akik a Talk to Me Zara című közös felvétellel lették meg a rajongókat. A dal eredetije Robin Sassistential című albumának egyik felkapott dala. A vadonatúj újragondolásban pedig Zara Larsson működik közre, és ő is remixelte. Ez egyébként már a második alkalom, hogy a két énekes dalszerző összefogott. A remix amúgy élőben július közepén debütált Kopenhágában, Robin koncertjén. A kopenhágai show egy nagyszabású európai és brit turné lezárása volt. Robin most Észak-Amerika felé fordította a figyelmét, és az év egyik legünnepeltebb zenei visszatérését követően hamarosan folytatódik szeptemberben az Egyesült Államok, Kanada és Mexikóváros arénáiban a turné. Most azonban nálunk jönnek ők ketten, mármint Robin és Zara Larsson.

0: Nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMLM.
1: Mert itt aztán lehet hirdetni, már is a következő percekben van erre lehetőség. Egy-két hirdetés már itt van a szerkesztőségben, ezekkel indulunk. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önállátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkért hívhatják a 041 296 279-es számot. Eladó egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú, javításra szorul, illetve alkatrésznek árulják. Benzines kocsiról van szó, ki van vonva a forgalomból. Ármegegyezés szerint a telefonszám plusz 386 31 442 770-es. Aztán Lendván eladó egy Nissan Primera Caravan, egy 8-as benzines kocsi, 2006-os évjárató, kisebb hibával javításra szorul, kivonták a forgalomból. A telefonszám 041 890 016-os. Eladó must szeptember 5-én és 6-án Lendvahegyen, Chardonnay, olasz Riesling és vegyes is lesz. A telefonszám 040 226 121-es. És eladó 250-300 kg sárga muskotáj szőlő, ármegegyezés szerint a telefonszám 040 815 810-es, ezek a meglévő hirdetések. Lakossági hirdetéseiket várjuk a folytatásban, telefonszámaink a jól ismertek 575 17 18 és 575 17 19-es.

0: Apró hirdetés érkezik már is, köszöntöm a telefonálót.
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék mondani.
1: Suzuki kistestű robogó eladó.
0: Suzuki kistestű robogó eladó. Na, jó.
1: Igen. Érdeklődni.
0: Igen.
1: 20-as.
0: 20-as.
1: 499.
0: Igen.
1: 43-13.
0: Hol van helyileg?
1: Szentgotthárd, Őrség.
0: Szentgotthárd, rendben van, felírtam mindent, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, viszont.
0: Minden jót, viszont hallásra. Közben érkezett egyébként e-mailben is hirdetés. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt eladó egy 26-os mountain bike, 18 sebességes kerékpár olcsón. A telefonszám 0036 30 55 53 77 66-os, ez a hirdetés jött tehát e-mailben. Az imént lehet továbbra is telefonálni.

0: Köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Üdvözlöm, tessék mondani.
1: Lenne nekem 10 darab kerítésépítéshez való vasláb.
0: Kerítésépítéshez vasláb 10 darab, jó.
1: Igen, és a méretek 2 méter 10 centi hosszú.
0: 2 méter 10 centi hosszú, rendben van.
1: Igen, és akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 30-as. 356.
0: Igen.
1: 7343. Háilág, Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszeg, rendben, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, szép napot, viszont hallásra.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra.

0: telefonálót köszöntök ismét. Haló, haló!
1: Kezdj, csókolom!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Vásárolni szeretnék.
0: Igen.
1: Személygépkocsit.
0: Igen.
1: Zala és Vas megye területén elsősorban.
0: Jó.
1: Elérhetőség magyarországi 30-as.
0: Igen.
1: 750.
0: 750.
1: 15.
0: 15.
1: És 67-es.
0: 67. Rendben, felírtam.
1: Köszönöm, csókolom.
0: Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.

No, három hirdetés érkezett telefonon, ezeket ismétlem. Máris Szentgotthárdon eladó Suzuki kistestű robogó. A telefonszám 00-3620-499-43-13-as. Zalaegerszegen eladó 10 darab vasláb kerítésépítéshez 2 méter 10 centi hosszúak. A telefonszám 00-3630-356-7343. És személygépkocsit vásárolnának elsősorban Zala vagy Vas megyéből. A telefonszám 00-3630-750-15-67-es, ezek délelőtre az apró hirdetések. Délután is lehet hirdetni, és a hirdetések felkerülnek a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban. Most zenékkel folytatjuk, 10 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament illetékes bizottsága tegnap elutasította a hosszú távú gondozásról szóló intézkedésekre vonatkozó törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni az idősek számára, akik a szociális jóléti törvény értelmében intézményi gondozásba kerülnek, hogy a hosszú távú gondozásról szóló törvény alapján kapják meg az ellátást, és ezáltal csökkentsék az ellátás költségeit. A koalíció hangsúlyozta, hogy ezt az anomáliát is megoldja a kormányzati törvényjavaslat. Vladimir Seruga, a baloldal képviselője elmondta, hogy az érintettek átirányítása a hosszú távú gondozási rendszerbe szükséges, mivel ez több száz euróval alacsonyabb gondozási költségeket jelentene az idősek számára. A törvény értelmében a hosszú távú intézményi gondozáshoz való jog tavaly december 1-én kezdődött. Az új rendszerbe áthelyezett otthonokban élők körülbelül 20 ezer ember csak a szállásért és az étkezésért kezdett fizetni, míg az ellátást a hosszú távú gondozási hozzájárulásokból finanszírozták. Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba. A széleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Ennek jegyében ma a Ljubljanai Mini Teáterban a Zsidó Kutya című angol nyelvű előadást tekinthetik meg. Holnap a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központban 18 órai kezdettel megnyitják a Nevünkön kívül semmink sincs című kiállítást, amelyik a zsidó jelenlétet követi végig Szlovénia területén az ókortól napjainkig. Szeptember 5-én utcafesztivál lesz. A Zsidó Kulturális Központban megnyílik Sajó István kiállítása, és bemutatják Fahidi Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét mutatják be. A vasárnapi programban az Oscar-díjas Saul fia filmvetítésére kerül sor, beszélgetést pedig Röring Géza színész vezeti. A Hungaromet hivatalos mérései alapján 2026. augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9 Celsius fok volt. Ez 3,7 fokkal haladta meg az 1991-2020-as 30 éves átlagot, amely értéke 21,2 foknak felel meg. Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta Magyarország legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a 20. század kezdete óta. Az idei augusztusi középhőmérséklet sokfelé 25 Celsius fok felett alakult, de az Alföld déli részén többfelé 26 Celsius fokot is meghaladta. A forró augusztust jól eljellemzi, hogy a magasabb hegyekben is 20 Celsius felett volt az elmúlt hónap középhőmérséklete. Miskolc térségében viszont az idei augusztus volt a legszárazabb augusztus a mérések 1901-es kezdete óta. Az Alföldön többfelé 5 mm alatt maradt az elmúlt hónap csapadékösszege. Sport. Tegnap az első ligás bajnokság második fordulójából elnapolt mérkőzést rendeztik az Alumini és a Celje között. A foci bajnok Celje Szeslár és Totis Kinász góljával vitte el a 3 pontot Kidricsevóból. A 8. fordulóban az Alumini a Bravo ellen szerepel, míg a Celje a Koper ellen lép pályára vasárnap.
2: Időjárás.
1: Ma először részben borult időre kell számítani, napközben napos idő várható, némi felhőzettel. A tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián pedig 32 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Krtinától a főváros irányában, a tengermelléki strádán Ljubljana és Brezovica között Koper felé, valamint Vrhnika és Brezovica között Ljubljana felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91 éves korában elhunyt Vörös Irma Hosszúfaluból. Temetése ma 15 órakor lesz a hosszúfalusi temetőben, 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91 éves korában elhunyt Vörös Irma Hosszúfaluból. Temetése ma 15 órakor lesz a hosszúfalusi temetőben, 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Moszkva régóta szeretné, hogy legyen egy olyan műholdas hálózata, mint ami a Starlinknek van, hogy szükség esetén arról tudjon magának hálózati elérést biztosítani. A Roscosmos el is kezdte tervezgetni a Rasvet nevű hálózatot, amelynek első 16 műholdját fel is bocsátották. A nyár elején derült ki, hogy gond van a projekttel. Az egyik Rasvet 3 műhold, az Object 4 meghibásodott, majd június 6-án belépett a Föld légkörébe. A helyi beszámolók szerint ez volt az egyetlen műhold, amely nem volt képes egyetlen pályamódosítási manővert sem elvégezni. A maradék 15 műhold eltérő sebességgel, de képes volt beállni a működéshez szükséges pályamagasságra. Azóta újabb műholdakat bocsátott fel Oroszországán, most kiderült, ezek mindegyikével baj lehet. Az amerikai székhelyű hadtudományi intézet arról számolt be, hogy a második körben felbocsátott szintén 16 darab műhold egyike sem érte el a működéshez szükséges pályamagasságot. Az oroszok célja, hogy 2035-re már 900 műhold keringjen föld körüli pályán, amihez 2027-re a 250-es célszámot akarta elérni a Kreml. Ez egyelőre nagyon távoli célnak tűnik. A működő műholdak jelenleg naponta kétszer biztosítanak legfeljebb 90 perces hálózati kapcsolatot Ukrajna felett. Áttörést értek el amerikai tudósok a sötét anyag keresésében. A szakemberek Dél-Dakotában 1,6 km mélyen egy volt aranybányában kialakított laboratóriumban végeztek olyan kísérletet, amely során sikerülhetett kimutatniuk az univerzum nagy részét alkotó komponenst. A természetben előforduló anyagra, akárcsak a bolygókra és a csillagokra alapvetően négy erő hat: a gravitáció, az elektromágnesesség, valamint a gyenge és az erős kölcsönhatás. A sötét anyag sajátja, hogy csak a gravitáción keresztül lép kölcsönhatásba az anyaggal, így megpillantani még nem sikerült. Ugyanakkor, ha az univerzumot leíró modellek nem tévednek, a sötét anyag mennyisége ötször nagyobb a világegyetemben, mint a hagyományos anyagé. Így a világegyetem működésének megértése szempontjából is kritikus fontosságú lenne a sötét anyag felfedezése és alapos vizsgálata. A kutatók az említett kísérlet során egy olyan részecske kölcsönhatást detektáltak, amelyben a WIMP nevű részecske is érintett lehet. A tudósok szerint ez lehet a világon az első alkalom a sötét anyag megfigyelésére. Bár a kutatók az eredmény láttán rendkívül izgatottak, egyelőre mindenkit nyugalomra intenek, az eredmény ugyanis nem éri el a statisztikai hibahatárt, így nem lehet egyértelműen kimondani, hogy valóban a sötét anyagot alkotó részecskét fedezték fel. Jelenleg azon dolgoznak, hogy minden más lehetséges magyarázatot kizárjanak. Miközben a hűtés és a fűtés a globális energiafelhasználás közel felét teszi ki, a kémiai hűtőközegek továbbra is olyan anyagokat juttatnak a légkörbe, amelyek súlyosbítják a klímaválságot. Erre a problémára kínálhatnak bizonyos mértékben megoldást az úgynevezett elasztokalorikus hűtési rendszerek, mert az ilyen szerkezetek megfeszítés és elengedés hatására fejtik ki a hűtőhatásukat. A dolog azonban nem tökéletes. A mechanikai mozgáshoz ugyanis továbbra is elektromos áramra van szükség. Itt jön képbe az a megoldás, amit a német Karlsruhe-i Műszaki Intézet, valamint a japán Tsukubai Egyetem mérnökei dolgoztak ki. A szakemberek állítják, az új megközelítés teljesen kiküszöböli a problémát két papírvékony nikkel-titán réteg párosításával, amelyek együttesen működnek. A prototípus akár 13 Celsius fokos hűtést biztosított az anyagban a 86 Celsius fokos bemeneti hő segítségével. A kutatók szerint a rendszer akár a 130 Celsius fokos bemeneti hőmérsékletig is felskálázható. A jövőben olyan rendszert akarnak kiépíteni, ami a processzor hőjét felhasználva lesz képes hűteni a számítógépet, vagy az autókban a hajtáslánc által termelt hővel hűteni a járműben található elektronikát. A modern mesterséges intelligencia közismerten óriási számítási kapacitást igényel, ami miatt gombamód kezdtek el szaporodni az adatközpontok az Egyesült Államokban is. Ez azonban komoly nem tetszést váltott ki a lakosság körében, mivel azok energiaigénye óriási, amit a globális felmelegedés korában kielégíteni nem túl okos gondolat. Arról nem is beszélve, hogy az adatközpontoknak negatív egészségügyi hatása is vannak. Ezek alapján nem csoda, hogy sokan nem szívesen laknának egy ilyen egység közelében. Volt, ahol egy ilyen projekt miatt zavarták el a városvezetést. A helyzeten valószínűleg nem segít, hogy a dologban most Donald Trump is beleállt. Közösségi oldalán azt írta, azok, akik ellenzik az adatközpontok építését, valójában szeretnének elmaradottak és szegények lenni. Trump szerint hagyni kell, hogy az adat uralkodjon. Az adatközpontok pedig munkahelyeket teremtenek, nagyobb adóbevételt generálnak és összességében jobbá teszik a környékbeliek életét. Ugyanakkor a számítások szerint legfeljebb 100 állandó munkahelyet teremthetnek ezek az egységek, a fontosabb szolgáltatásokat pedig pedig külföldről rendelik meg a cégek. Jelenállás szerint a helyi döntnökök nem a végleges betiltás mellett teszik le a voksukat, csupán tanulmányozzák az adatközpontokat, ami ki nem derül azoknak, milyen hatásuk van a környéken élőkre. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

what it's all about. All about. All about. Let's not talk about it.

Ákos és Janicsák Veca felvétele szólt. 2 perc múlva lesz 10:30. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy megkezdődött már a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítása. Az új bérletesek ma és holnap, tehát szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasoknak, diákoknak és pedagógusoknak 85 euró. Drámák, operettek, vígjáték, bohózat mind-mind szerepel a repertoárban. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget.

Kedves hallgatóink, ezen a héten is jelentkezik népzenei adásunk, amelyben a magyar néphagyomány szüreti dalai, boros nótái szólalnak meg a Kalamajka együttes felvételein. Tartsanak velünk csütörtökön este 4:00.

Koncsuzsa felvétele után még némi zene következik, mindjárt az ismerős arcokkal megyünk tovább, aztán 11 órakor a délelőtt következő hírei jönnek majd. Van egy értesítés is, a Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a most kezdődött tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Eddig az értesítés, ismerős arcok a folytatásban, 11 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament külpolitikai és EU-s ügyi bizottsága ma megvitatja Szlovénia külpolitikai álláspontjának változását, valamint az izraeli telepek a megszállt Cisjordániában történő bővítését elítélő közös uniós nyilatkozat közelmúltbeli blokkolását. A két bizottság együttes ülését a Gibanye Svoboda, a Levica és az SD parlamenti csoportok kérték. A sürgős ülés összehívására irányuló közleményükben azt írták, hogy ez egy súlyos külpolitikai következményekkel járó döntés, amely szerintük azonnali magyarázatot igényel a kormánytól. Az ellenzék hangsúlyozta, hogy ez a szlovén külpolitika hitelességének és következetességének kérdése. A múlt héten Janez Janša kormányfő többek között azzal vádolták, hogy Izrael értékeit védte Szlovénia kárára. Tone Kaiser külügyminiszter pedig kijelentette, hogy a közel-keleti békét nem lehet nyilatkozatokkal elérni, és a csendes diplomácia és az Izraellel folytatott párbeszéd mellett foglalt állást. A parlament tegnap nem biztosított mentelmi jogot Robert Golob képviselőnek és a Svoboda vezetőjének a Bobnár ügyben folytatott eljárás folytatásához. A jelenlévő 75 képviselő, köztük Golob is, megszavazta a mentelmi jog megtagadásáról és büntető eljárás megindításáról szóló határozatot. Zorán Stevanovics, a parlament elnöke arra számít, hogy Golob lemond, amennyiben teljesülnek a büntető eljárás megindításának feltételei. Ahogy Stevanovics elmondta, a lépés minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy Golob ellen egy hosszú előzetes tárgyalási eljárás után, amikor az ügyészség egyértelműen elegendő bizonyítékot gyűjtött, büntető eljárást indítsanak. A szakosított államügyészség kérelmet küldött az országgyűlésnek, hogy engedélyezze a Robert Golob elleni büntető eljárás megindítását, mivel alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy kormányfőként illegális közvetítésért ajándékozás bűncselekményét követte el. Több ezer ember tüntetett tegnap Spanyolország különböző városaiban a kormány ellen, amiért nem megfelelően kezeli az észak-afrikai partvidéken fekvő ceutai migrációs válságot, írja a BBC. A spanyol ellenzéki pártok azzal vádolják Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy cserben hagyta Ceuta lakóit, a kormány szerint viszont a jobboldali pártok kihasználják a válságot. A spanyol rendőrség jelentése szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását, és irányíthatták őket a határ felé. A helyiek Ceutába szinte naponta tüntettek, azt követelve, hogy a menekülteket küldjék vissza származási országaikba, vagy osszák szét őket Spanyolország egész területén. A madridi tüntetésen a kormány adatai szerint több mint 50 ezren vettek részt. Sport. Ma a Vuelta a España 3 hetes körverseny 12. szakaszát rendezik Vera és Calar Alto között. A versenyzőkre ma 166 kilométer vár. Az összetettben továbbra is Enric Mas vezet Primož Roglič előtt, aki 1 perc 18 másodperccel van lemaradva a spanyol bringás mögött.
2: Időjárás.
1: Ma először részben borult időre kell számítani, napközben napos idő várható, némi felhőzettel. A tenger melléken délelőtt enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tenger melléki stráda forgalma Nános és Senožece között Koper felé.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna. az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

5 perc elmúlt 4:12, a délelőtt utolsó órájában is a zenéké lesz a főszerep, aztán pedig délben majd a krónika következik, nem mondom részletesen a délutáni tartalmat, de a terepjárót igen. 4 összeállítás biztos lesz ma délután 3-tól. Beérni látszik a szőlőtermelők munkája. A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet mérései alapján ugyanis a legtöbb szőlőfajtánál már optimálisak a feltételek a szürethez, hogy milyen évjáratra számíthatnak a gazdák és mire kell figyelniük a szüreti időszakban, annak Ficsarines és Horváth Dávid jár utána. Aztán másik téma, mikor beszélhetünk kihívást jelentő viselkedésről, és miként reagáljon arra tudatosan a szülő, illetve a pedagógus. E köré a kérdés köré építette az előadását dr. Révész Kiszela Kinga és Buron Katalin a tanévkezdő szakmai napon, amit augusztus végén szervezett meg a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. A vendégek ezúttal az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről érkeztek. Botka Ágnes beszélgetett a téma elméleti és gyakorlati oldalának kiváló ismerőivel. Részletek a terepjáróban. Aztán ingyenes felnőtteknek szóló mozgásprogram indul Lendván. A foglalkozásokat október 1-től jövő év június végéig 30 héten át heti 2 alkalommal kedden és csütörtökön este 7 és 8 között tartják a Lendvai Judo Klubban. Indulj el a mozgás felé elnevezésű projekt keretében zajló program összesen 60 óra szakember által vezetett mozgást kínál. A felnőtteknek szóló funkcionális edzés és biztonságos eséstechnika program elsősorban a kevésbé aktív felnőtteknek szól, akik szeretnék javítani fizikai állapotukat, egészségüket és mozgásbiztonságukat. A férőhelyek száma korlátozott, mindössze 15 fő, ezért érdemes minél előbb jelentkezni. Részletek majd Szabó Rudolftól. És még egy program, illetve még egy téma. A Beltinci folytatja a kupasorozatot, miután tegnap 1-0-ra legyőzte a Murát. A NAFTA, két elsőligás utánpótlás csapat fölényes vereséget szenvedett az Illíria otthonában. Az összefoglalót ebben a témában Göncz Edit készíti, mindez délután 3-tól a terepjáróban.

Ez volt a Csík zenekar felvétele. Nem sokára 3:45 lesz. A mai hajnalon is volt már részünk csapadékban, és változni fog majd az időjárás. Úgy tűnik, hogy évszakváltó front jöhet a következő héten. A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét közepén jelentős fordulat várható az időjárásban, amely sokak örömére véget vethet a jelenlegi nyárias jellegű periódusnak. A friss modellek szerint azt mutatja ez a legtöbb modell, hogy a térségünk felett hullámzó több középpontú frontrendszer érkezését valószínűsítik, amely végre éreztetni fogja majd a hatását is. A jelenlegi számítások szerint, tehát jövő hét szerdán, a késő délutáni órákban kezdene északnyugat felől csökkenni a hőmérséklet, amely már azon az estén nagy hőmérsékleti kontrasztot eredményezne, akár 10-12 fokos eltérés is kialakulhat a nyugati és a keleti régiók között. Egyelőre csak halkan szabad mondani, vagy érdemes, hiszen még nagyon messze van jövő hét szerda, és még benne van a pakliban, hogy más is történhet, de úgy tűnik, hogy a front átvonulása csapadékban bővelkedne, de ezt nem szeretné senki elkiabálni. Az valószínűsíthető, hogy a front érkezésekor erőteljesebb felhőzet növekedésre lehet számítani, ezzel együtt pedig záporok is érkezhetnek majd. Ami viszont nagyon is valószínű, hogy a kora reggeli és az esti órákban már komolyabban érezhető lesz a változás, ez már egyébként most is nagyjából így van. A változékony időjárás miatt érdemes lesz rétegesebben öltözködni, és pulóver, vékonyabb kabát is elkél majd a következő hét második felétől. Csütörtöktől ugyanis az átlagosnál hűvösebb légtömegek érkezhetnek fölénk, a front pedig felettünk fog hullámozni, de erre még később majd visszatér az előrejelzés, írják. Úgyhogy most ide erre még később majd visszatér az előrejelzés, írják, úgyhogy ennyit akkor még a következő egy hét.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, 7-8 perc múlva dél lesz majd, a harangszót követően a déli krónikával megy tovább a Muravidéki Magyar Rádió műsora. Érkezik majd a stúdióba Farics Doris hírszerkesztő és a délutáni műsorvezető Kovács Sándor. A reggelistán pedig búcsúzik önöktől, megköszönve megtisztelő és kitartó figyelmüket. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Király Tomislav volt, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Munkatársaim nevében további szép napot kívánok mindnyájuknak, és persze jó rádiózást!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A parlament illetékes bizottsága tegnap elutasította a hosszú távú gondozásról szóló intézkedésre vonatkozó törvényjavaslatot.
1: A parlament tegnap nem biztosított mentelmi jogot Robert Golob képviselőnek a Bobnár ügyben folytatott eljárás folytatásához.
2: A munkaügyi hivatal ma teszi közzé az augusztusi regisztrált munkanélküliek számáról szóló adatokat.
1: Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot, és kész együttműködni az orosz hibrid fenyegetések elleni fellépésben.
2: Tegnap a Beltinci és a Mura mérkőzött a Pivovarna Unión focikupa első fordulójában. A Beltinci kiejtette a fekete-fehér együttest.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlament illetékes bizottsága tegnap elutasította a hosszú távú gondozásról szóló intézkedésekre vonatkozó törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni az idősek számára, akik a szociális jóléti törvény értelmében intézményi gondozásba kerülnek, hogy a hosszú távú gondozásról szóló törvény alapján kapják meg az ellátást, és ezáltal csökkentsék az ellátás költségeit.
1: A koalíció hangsúlyozta, hogy ezt az anomáliát is megoldja a kormányzati törvényjavaslat. Vladimir Sega, a baloldal képviselője elmondta, hogy az érintettek irányítása a hosszú távú gondozási rendszerbe szükséges, mivel ez több száz euróval alacsonyabb gondozási költségeket jelentene az idősek számára. A törvény értelmében a hosszú távú intézményi gondozáshoz való jog tavaly december 1-én kezdődött. Az új rendszerbe áthelyezett otthonokba élő körülbelül 20 ezer ember csak a szállásért és az étkezésért kezdett fizetni, míg az ellátást a hosszú távú gondozási hozzájárulásokból finanszírozták.
0: A Nép hangja kezdeményezés által szervezett tüntetésen tegnap a köztársasági téren összegyűltek, Boris Mijic, a Resznica képviselőjének lemondását követelték, és a népszavazáson való részvételre szólítottak fel. Véleményük szerint a javasolt kormányzati intézkedések veszélyt jelentenek a jóléti államra.
1: A tüntetők a közelgő népszavazási kampányokra is kitértek, és arra kértek a polgárokat, hogy aktívan vegyenek részt a népszavazásokon. Véleményük szerint a javasolt kormányzati intézkedések veszélyt jelentenek a jóléti államra, ezért a javasolt megoldások elleni szavazásra szólítottak fel. A felszólalók között volt Dusan Keber, a Nép hangja kezdeményezés képviselője is, ki rámutatott, hogy a javasolt beavatkozási törvény egyik legnagyobb fenyegetése minden bizonnyal a közegészségügy összeomlása.
0: A parlament tegnap nem biztosított mentelmi jogot Robert Golob képviselőnek és a Svoboda vezetőjének a Bobnár ügyben folytatott eljárás folytatásához. A jelenlévő 75 képviselő köztük Golob is megszavazta a mentelmi jog megtámadásáról és a büntető eljárás megindításáról szóló határozatot.
1: Szarán Sztevanovics, a parlament elnöke arra számít, hogy Golob lemond, amennyiben teljesülnek a büntető eljárás megindításának feltételei. Ajt Sztevanovics elmondta, a lépés minden feltételnek megfelelt ahhoz, hogy Golob ellen egy hosszú előzetes tárgyalási eljárás után, amikor az ügyészség egyértelműen elegendő bizonyítékot gyűjtött, büntető eljárást indítsanak. A szakosított államügyészség kérelmet küldött az országgyűlésnek, hogy engedélyezze a Robert Golob elleni büntető eljárás megindítását, mivel alapos gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy kormányfőként illegális közvetítésért ajándékozás bűncselekményét követte el.
0: A parlament külpolitikai és EU-s ügyi bizottsága ma megvitatja Szlovénia külpolitikai álláspontjának változását, valamint az izraeli telepek a megszállt Ciszjordániában történő bővítését elítélő közös uniós nyilatkozat közelmúltbeli blokkolását. A két bizottság együttes ülését a Gibanye Svoboda, a Levica és az SD parlamenti csoportok kérték.
1: A sürgős ülés összehívására irányuló kérelmükben azt írták, hogy ez egy súlyos külpolitikai következményekkel járó döntés, mely szerintük azonnali magyarázatot igényel a kormánytól. Az ellenzék hangsúlyozta, hogy ez a szlovén külpolitika hitelességének és következetességének kérdése. Múlt héten Janez Janša kormányfő többek között azzal vádolták, hogy Izrael érdekeit védte Szlovénia kárára. Donek Ezer külügyminiszter kijelentette, hogy a közel-keleti békét nem lehet nyilatkozatokkal elérni, és a csendes diplomácia és az Izrael folytatott párbeszéd mellett foglalt állást.
0: A munkaügyi hivatal pedig ma teszi közzé az augusztusi regisztrált munkanélküliek számáról szóló adatokat. Július végén valamivel több mint 43 ezer személy volt hivatalosan munkanélküli, ami rekord alacsony érték. Július végén 43.257 munkanélkülit regisztráltak, ami 2,4%-kal több, mint júniusban, és 1,2%-kal alacsonyabb adat, mint tavaly júliusban.
1: A legutóbbi rekord alacsony munkanélküliséget júniusban regisztrálták, amikor 42.245 személy keresett állást. Jövőben is kedvező munkaerőpiaci feltételek várhatók. Még egyes iparágak már régóta munkaerőhiánnyal küzdenek, másoknál egyéb problémák merültek fel. Július 20-ától azonban a gyengébb ágazatokban működő munkáltatók ismét támogatásokat kaphatnak a rövidített munkaidős program keretében, amely az állam a munkaerő védelmét célozza, írta az STA.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot, és kész együttműködni az orosz hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette be Orbán Anita, magyar külügyminiszter.
1: A tárca vezető az uniós külügyminiszterek informális találkozóján vett részt, közvetlenül azután, hogy a német kormány kedden Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér elleni augusztusi dróntámadási kísérletért. Az Európai Unió és a NATO is teljes szolidaritásról biztosította Németországot. Az EU főképviselője, Kaja Kallas pedig arról beszélt, hogy szerinte a lipcsei eset az államilag szponzorált terrorizmus jegyeit mutatja. A tagállamok képviselő a találkozón a hibrid fenyegetések elleni közös fellépésről és lehetséges további szankciókról egyeztettek. Oroszország a vádakat alaptalannak nevezte, és válaszlépéseket helyezett kilátásba.
0: Több ezer ember tüntetett tegnap Spanyolország különböző városaiban a kormány ellen, amiért nem megfelelően kezeli az észak-afrikai partvidéken fekvő ceutai migrációs válságot, írja a BBC. A spanyol ellenzéki pártok azzal vádolják Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy cserben hagyta Ceuta lakóit, a kormány szerint viszont a jobboldali pártok kihasználják a válságot.
1: A spanyol rendőrség jelentése szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutában. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segítették a több ezer ember mozgását, és irányították őket a határ felé. A helyiek Ceutában szinte naponta tüntettek, azt követelve, hogy a menekülteket küldjék vissza a származási országaikba, vagy osszák szét őket Spanyolország egész területén. A madridi tüntetésen a kormány adatai szerint több mint 50 ezeren vettek részt.
2: Sport.
0: Tegnap muravidéki rangadót rendeztek a Pivovarna Union foci kupában. A beltinci otthonában a Mura volt az ellenfél. A másodosztályú beltinci a 12. percben szerezte meg a vezetést, és kétszer 45 perc után is 1-0 maradt az eredmény. Így a vendéglátó csapat került a kupa második fordulójába. Tegnap az első ligás bajnokság második fordulójából elnapolt mérkőzést rendeztik az Alumini és a Celje között. A foci bajnok Celje Szeslár és Tutis Kinász góljával vitte el a 3 pontot Kidricsevóból. A 8. fordulóban az Alumini a Bravo ellen szerepel, míg a Celje a Koper ellen lép pályára vasárnap. Ma a Vuelta a España 3 hetes körverseny 12. szakaszát rendezik Vera és Calar Alto között. A versenyzőkre ma 166 kilométer vár. Az összetettben továbbra is Enrique Mas vezet Primož Roglič előtt, aki 1 perc 18 másodperccel van lemaradva a spanyol bringás mögött.

0: időjárás.
1: Délután a napos idő várható némi felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek. Este és éjszaka az ország középső részében átmenetileg beborul a szék.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távlabra tartók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma Brezovica és Dragomenje között Koper irányában. Akadozik a forgalom Razdarta előtt is, valamint Senozecse és Nános között a főváros felé.
3: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk önöktől, Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást Kovács Sándor műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
4: Ilyen.
5: Ilyen.
4: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
6: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: Tizenhárom óra van, és csütörtök még hozzá. Szeptember 3-a, ez a Moravidéki Magyar Rádió, jönnek az információk, és hát ugye hajnalban azért itt a környékünkön volt elég jelentős mennyiségű eső, úgyhát volt egy jó kis nagy zápor. Viszont azóta ugye felszakadozott a felhőzet, jelenleg süt a nap. És ezt mondják a meteorológusok is, hogy a délután többnyire derült a napos időjárásunk lesz, viszont azért a gomoly felhők, fátyol felhők megjelenhetnek az égbolton. A hőmérséklet 26 és 30 fok közt alakul. De a tenger melléken 32 fok is várható. Az éjszaka folyamán Szlovénia középső részén elsősorban megnövekedhet majd a felhőzet. A holnap hajnalban pedig 11 és 18 fok közt lesz a csúcsérték. Holnap túlnyomóan derült napos időjárásra számíthatunk. A nap folyamán némi kis délnyugati irányú szél is lesz. A hőmérséklet pedig országszerte 27 és 33 fok közt alakul. Szombaton a kezdetben még túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. Délután viszont már valamivel több lesz a felhőzet. Elsősorban az ország északi részén, de ott előfordulhatnak kisebb záporok, de akár kisebb zivatar is kialakulhat. Vasárnap egyelőre úgy néz ki, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz. Moravidéken ma kisebb felhős, időnként akár ilyen kicsit közepesen felhős is lehet az égbolt, 29 fokra számíthatunk. Holnap hajnalban derült égbolt mellett 16 fokra ébredünk majd, holnap délután pedig akkor derült égbolt és 32 fok várható, tehát azért melegebb lesz. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Krány 28 fokos, Triglav-Kadaricán 10 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 28 fokot mérnek, Maribor 27 fokos, Muraszombat 26, Ptuj jelenleg 29. Celjében 27 fokot jelentenek. Koperben 30 fokot mérnek, Goricskon 25 fok van, Lendván 27 fokot mérünk, Portoros pedig 32 fokos. Az előrejelzés Magyarországra is következzen, az pedig így hangzik. Egyre szakadozottabbá váló felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, emellett délután jellemzően magas szintű felhőzet is érkezik. Néhol fordulat elő kisebb eső zápor, az északkeleti határ mentén késő estig zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Zalaj és Vas megyére is egyébként 30 fokot jósolnak, miközben Vas megyére közepesen felhőségbolt mellett, addig Zala megyére késő felhőségboltot jósolnak. Pénteken, azaz holnap. Nyugaton csökken, keleten, észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala megye közepesen felhős 15 fok, Vas megye közepesen felhős 14 fok várható. Aztán délután mindkét megyére azt jósolják a meteorológusok, hogy derült lesz az égbolt, és 31 fok várható. Szombaton napos időre lehet készülni, majd a nap közben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar is. Vasárnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, méghozzá csapadék nélkül. Na és akkor még a hőmérsékletek. Békéscsabán 28 fok van, Budapest 27 fokos, Debrecen 26, Győr 27, Pécs 29, Sármellék 26, Siófok 25, Szeged 29, Szolnok, Szombathely 27, Lenti 28, Keszthely és Nagykanizsa pedig úgy szintén 28 fokos. Mi pedig dobjunk akkor még egy pillantást most az utakra.
0: Közlekedési hírek.
2: Borsvidéken zökkenőmentes a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásról szerencsére nincs hír. Radarral, illetve rendőrség ellenőrzéssel pedig ugye az iskolák környékén lehet gyakrabban találkozni egész héten, hiszen ugye iskola kezdés is volt, nem is olyan rég, két nappal ezelőtt, ugye a héten akkor a rendőrök ugye ott lesznek gyakrabban, holnapi nap folyamán is, úgyhogy akkor az iskolák környékén mindenképp óvatosan. Távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy a Steyr autópályán Ljubljana Szent Jakab közcellje irányában, valamint Domžál és Szent Jakab közt Ljubljana irányában akadozik a forgalom méghozzá munkálatok miatt. Úgyhogy mindenkinek sok türelmet kívánunk a forgalomban, és persze szerencsés utat, meg balesetmentes közlekedést.

Tehát 13 óra 7 perckor, azaz 5 perccel ezelőtt elrajtolt a 12. szakasz a Vuelta versenyen, ugye kerékpáros verseny, és hát ma azért hegyekbe mennek ismét a kerékpárosok. 166,6 kilométert kell megtenniük, Verából indulnak, és Calar Altóban lesz majd a cél. Összesen 4500 méter magassági métert kell majd átmenniük a kerékpárosoknak, és ugye tudjuk, Erik Mász az, aki vezet, mögötte jön Primož Roglič, ugye összesítésben 1 perc, 18 másodperc lemaradása. Úgyhogy ez még mindenképp érdekes lesz, lehet szurkolni. A szervezők arra számítanak, hogy nagyjából 17 óra tájékában lesz vége a 12. szakasznak. Mi pedig megyünk tovább Magna Cum Laude-val, meg Katona Klárival.

Rekordmeleg, rendkívül napos és nagyon száraz volt az idén nyár Szlovéniában. Környezetvédelmi ügynökség, vagy az ARSO adatai szerint a 2026-os meteorológiai nyár átlaghőmérséklete 2,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot. De ezzel az idején lett a legmelegebb nyár a mérések 1950-es kezdete óta, megelőzve a korábbi rekordot tartó 2003-as és 2024-es nyarat is. A nyarat két hosszú hullám jellemezte. Június végén Podnanoszban 38,7 fokot mértek, ami új júniusi szlovén hőmérsékleti rekord. Az idei nyár legmagasabb hőmérsékletét azonban augusztus 2-án Koperben jegyezték fel, 40,1 Celsius fokot. Egyes mérőállomásokon 9-10 egymást követő napon is 35 fok felé emelkedett a hőmérséklet, a hőhullám pedig helyenként 20-21 napig tartott. Különösen szélsőséges volt az augusztus. A havi átlag hőmérséklet 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot, így nem csak a valamit legmelegebb augusztus, hanem 1950 óta Szlovénia abszolút legmelegebb hónapja is lett. A hőséghez sok napsütés és kevés csapadék társult. Országos szinten ez volt az eddigi legnaposabb nyár, mintegy 18%-kal több napsütésen a megszokottnál. A csapadék eloszlása ugyanakkor jelentős területi különbségeket mutatott. Míg Nyugat-Szlovénia egyes részén közel átlagos mennyiségű eső hullott, délkeleten helyenként az eddigi legszárazabb nyarat jegyezték fel. A szárazság a folyókon is éreztette hatását. A Mura júliusi vízhozama rekord alacsony volt, és a Dráva is rendkívül kevés vizet szállított. A nagy meleg miatt egyes Mura-vidéki folyók vízhőmérséklete meghaladta a 31 Celsius fokot. A mezőgazdasági szárazság szintén súlyos méreteket öltött. Az ARSO szakemberei szerint az idei asszály az elmúlt évtizedek legkiterjedtebb és legintenzívebb száraz időszakai közé kerülhet, következményei pedig a mezőgazdaság szinte valamennyi területén érzékelhetők, írja tehát a MMC portál. Mi pedig zenével folytatjuk, 13:25, pontosan csütörtök van, szeptember 3-a.

Na egyébként ezen a napon, 301-ben, tehát 1725 évvel ezelőtt létrejött San Marino, a legrégebbi ma is fennálló köztársaság. 301-ben alapította egy remete kőfaragó, Szent Marinus, olaszosan a Marino. A monda szerint Marinus Dalmáciából érkezett 301-ben, és hamarosan kolostort alapított a Titánhegyen, hogy a Diocletianus római császár által üldözött keresztényeket befogadhassa. Emiatt a San Marinóiak őt tekintik a köztársaság megalapítójának. Írásos dokumentum azonban csak 885-ben említi a kolostort, és ugye a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról San Marinónak neveztek el. Tehát, hivatalosan nincs, de úgy tartják, hogy ezen a napon létrejött San Marino, vagyis a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság 1725 évvel ezelőtt. Érkezik Des, utána meg itt lesz a Kaukázus is.

13 óra 42 perc a pontos idő. Ha az életben ez lesz a következő dal, amit hallunk, ugye egy klasszikus, nem mástól, mint a Kispál és a Borztól. Utána pedig akkor jön a mai Frissnek az ismétlése. Pontban 14 órakor friss híreket hallanak majd Uledi Zsuzsannától. Következő órában pedig többek közt, ugye, apró idézésekkel is jelentkezünk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és mindjárt megtudjuk, hogy mi születik abból, ha két svéd pop ikon egyesíti az erejét. Természetesen egy slágergyanús dal, mint Robin és Zara Larsson esetében, akik a Talk to Me Zara című közös felvétellel lették meg a rajongókat. A dal eredetije Robin Sassy Stanchel című albumának egyik felkapott dala. A vadonatúj újragondolásban pedig Zara Larsson működik közre, és ő is remixelte. Ez egyébként már a második alkalom, hogy a két énekes dalszerző összefogott. A remix amúgy élőben július közepén debütált Kopenhágában Robin koncertjén. A kopenhágai show egy nagyszabású európai és brit turné lezárása volt. Robin most Észak-Amerika felé fordította a figyelmét, és az év egyik legünnepeltebb zenei visszatérését követően hamarosan folytatódik szeptemberben az Egyesült Államok, Kanada és Mexikóváros arénáiban a turné. Most azonban nálunk jönnek ők ketten, mármint Robin és Zara Larsson.

milyen furcsa lesz, hogyha egyszer kinyílt az ajtó, bent is ugyanúgy kemény a padló. Ki is mondta ezt?

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Gordán Görlics Radman, horvát külügyminiszter szeptember 4-én pénteken munkalátogatást tesz Szlovéniában, ahol hivatali partnerével, Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel egyeztet. A látogatás célja a jószomszédi kapcsolatok erősítése és a politikai párbeszéd elmélyítése lesz. A két tárcavezető megbeszélésének középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, az Európai Uniós témák és az aktuális biztonságpolitikai kérdések állnak. Külön hangsúlyt kap az EU nyugat-balkáni bővítése, a migráció kezelése, valamint a külső határok védelme, amelyekben a két országnak hasonló az álláspontja. A politikusok ellátogatnak az Iskra DEO vállalathoz, amely a legnagyobb szlovén befektetők közé tartozik Horvátországban. Emellett a horvát külügyminiszter felkeresi a Horvát Kulturális Központ intézményét, valamint megkoszorúzza Ljudevit Gaj horvát nyelvújító és politikus emlékművét. Média értesülések szerint a miniszteri találkozót követően a felek pénteken 12 órakor közös sajtónyilatkozatot tesznek a szlovén külügyminisztérium épületében. A hír kapcsán az STM megjegyzi, a két miniszter a napokban a Dubrovniki és a Bledi stratégiai fórum keretében már találkozott egymással. A mostani ljubljanai látogatás viszont az első átfogóbb és strukturáltabb kétoldalú véleménycserét biztosít számukra. One nők címmel nyílik meg ma este 7 órakor a Muraszombati galériában kiállítás, amelyen kizárólag női alkotók munkái lesznek láthatók, köztük a Lendvai Dancs Marika képzőművész, gobeli művész és jelmez tervezőjé. Egyik műve is. A tárlat a Csáktornyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezik, amit Márta Horváth, az intézmény kurátora nyit meg. A magyar hallgatók már az idei tanévtől ismét teljes jogú résztvevői lehetnek az Európai Unió Erasmus programjának, jelentette be a kormány csütörtökön. Ezzel párhuzamosan a korábban kizárt egyetemek és kutatóik előtt újra megnyílhat a Horizont Európa kutatási és innovációs program is. Több mint 260 spanyol településen vonultak utcára az emberek szerda este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol területtel, Ceutával. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. A tüntetők szerint a bevándorlási válság az, válságot az okozta, hogy júliusban közel 80 ezer bevándorló érkezett egyszerre az autonóm városba. Irán arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy határozott választ fog adni, ha Izrael támadást indít Dél-Libanonban, ahol a síita Hezbollah milícia fegyveresei mellett iráni katonák is jelen vannak, jelentett a Reuters hírügynökség csütörtökön, bennfentes tisztségviselőkre hivatkozva. Az iráni figyelmeztetés ellenére libanoni források úgy vélték, még a következő hetekben is elképzelhető, hogy izraeli katonai művelet indul a hegygerinc elfoglalására. A Hezbollah korábban azt közölte, hogy az Ali al-Taher elleni átfogó támadás visszatérést jelentene a nyílt háborúhoz, és újraindulnának az észak-izraeli települések elleni rakétatámadások.
2: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült, szép napos időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 26-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Az Adria mentén 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Na kezdődjenek akkor a szabróédet is, akit a Muravidéki Magyar Rádióban először is megismétlik, a délelőtt folyamán beérkezetteket. Ezek pedig akkor a következők. Rendben eladó Nissan Primera Caravan, 1,8-as benzines, 2006-os évjárat, kisebb hibával, javításra szorul, forgalomból kivonva árolják. A telefonszámon pedig érdeklődni lehet 041 890 016. Eladó most szeptember 5-én és 6-án Lendvegyen, Chardonnay, olasz Riesling és vegyes. Érdeklődni pedig 040 226 121-es telefonszámon lehet. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám 0036 30-as 553 77 66. Szent Gotthárdon eladó Suzuki kis testű robogó 0036 20-as 499 43 13 a telefonszám. Zalaegerszegen eladó 10 darab a vaslábkerítés építéshez, hossza 2 méter 10 cm. Érdeklődni pedig 0036 30-as 356 73 43. Valamint személyképkocsit vásárolnának, elsősorban Zala vagy Vas megyéből. Az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 750 15 60 7-es. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amelyekre lehet most majd bennünket hívni és feladni lakossági apró érdetést. 575 17 18, valamint 575 17 19. Külföldről 00 386, aztán jön a kettes, majd pedig valamelyik telefonszám. Úgyhogy következő percekben várjuk az önök apró érdetéseit itt az MMR-en.

0: Na és van is telefonálunk. Halló, jó napot kívánok! Közben volt telefonálunk, de van még apró hirdetés, ami érkezett hozzánk, úgyhogy most mondom ezeket. Az egyik így hangzik. Zala megyében eladó stíles sövényvágó, 600 wattos, jó állapotban. Ár 36 ezer forint. Érdeklődni pedig a következő telefonszámon lehet. 0036 20-as 938 29 21. Eladó 250-től 300 kg sárga muskotáj szőlő, ár megegyezés szerint. A telefonszám pedig 040 815 810. Milejszegen pedig eladók disznóüléses kellékek. Üstök, üstházak, fedők, zsírkeverőkanál, rendfa, perzselőállvány és sok más apróság. Ár megegyezés szerint. Telefonszám 0036 30-as 528 25 38. És van telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Péteriné vagyok. Egy olyat szeretnék hogy hirdetni, hogy több méretbe fa, boros hordók, kálocfán.
0: Tehát több, pillanat, tehát több méretben fa, boros hordók, kálocfán, ugye?
1: Igen, ingyen elvihető.
0: Ingyen elvihető, igen.
1: És akkor mondanák egy telefonszámot.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 557. 557-es.
1: 46.
0: 16. Meg is van akkor. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Én is köszönöm.
0: Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.
1: Viszont.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Szeretnék.
0: Igen.
1: Ventiben futókacsák eladók, vagy 4 hónapos körül költöznének.
0: Futókacsák eladók is. 4 hónaposak, 9 darab. Igen.
1: Telefonszám?
0: Igen.
1: 30-as?
0: 30-as.
1: 530.
0: 530.
1: 20.
0: 20.
1: És 44.
0: És 44.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, szép napot kívánunk, viszontlátásra.

0: Van meg egy telefonálónk. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék?
0: Igen.
1: Egy személyautót szeretnék hirdetni.
0: Tehát személyautó. Eladó, igen.
1: Seat Ibiza.
0: Seat.
1: 2012-es, 1-2-es benzines injektoros.
0: 2012-es és 1-2-es benzines injektoros. Igen.
1: Elektromos ablak, klíma.
0: Elektromos ablak.
1: Érvényes műszakival.
0: Klíma és érvényes műszaki. Igen.
1: Mondom a telefonszámot.
0: Írjuk is.
1: 30-as. 9462.
0: 9462.
1: 078.
0: 078. Esetleg mit csak, hogy helyileg... Helyileg, igen.
1: Zala megye.
0: Zala. Rendben, föl is írtuk, megvan. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép napot kívánok, viszont hallásra.

Na nézzük akkor a beérkezett apró hirdetéseket. Zala megyében eladó stíles övényvágó 600 wattos jó állapotban. Ár 36 ezer forint. Érdeklődni 0036 20-as 938 29 21-es telefonszámon lehet. Eladó 250-től 300 kg sárga muskotás szőlő. Ár megegyezés szerint. Telefonszám 040 815 810. Mi leszek en eladók disznőréses kellékek? Üstök, üstházak, fedők, zsírkeverőkanál, rendfa, perzselőállvány és sok más apróság. Ár megegyezés szerint. Telefonszám 0036 30 5 28 25 38. Kálocván több méretben fa, boros hordók ingyen elvihetők. Telefonszám 0036 30-as 5 57 46 16. Lentiben 9 darab 4 hónapos futókacsa eladó. 0036 30 530 20 44 a telefonszám. S Zala megyében eladó Seat Ibiza személyautó, 2012-es évjárat, 1,2-es motor, benzines, elektromos ablak, klíma, érvényes műszaki. Érdeklődni 0036 30 94 62 0 78. És akkor ezek voltak ugye az apró hirdetések itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják majd őket a honlapunkon is, mmr.si, azt is ajánljuk a figyelmükbe, meg továbbra is a rádiót. Maradjanak a mi hullámhosszainkon. Jó rádiózást, szép délutát mindenkinek!

Na, egy értesítés következik. Lendvai kétnyelvű középiskola értesít a Muravidéki egynyelvű középiskolájában tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre pedig szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát nem megfeledkezni, lehet erre is jelentkezni, jelentkezzenek. Folytassuk zenével, 14:42 pontos idő.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Szeptember 3-a van, csütörtök, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és következik a Terepjáró. Benne pedig 4 téma várja önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk, és már is itt az első témánk. Beérni látszik a szőlőtermelők munkája. A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet mérései alapján ugyanis a legtöbb szőlőfajtánál már optimálisak a feltételek a szüreteléshez. Hogy milyen évjáratra számíthatnak a gazdák, és mire kell ügyelniük a szüreti időszakban, annak Ticser Ines és Horváth Dávid jártak utána.
2: Az idei évjáratról Jánja Poszol-Korosec, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa számolt be rádiunknak.
3: Letošnje leto je zelo drugačno leto kot prejšnja leta, sicer pridelovanje grozdja ni bilo tak težko pridelati.
4: Az idei év nagyon más, mint a tavalyi. A szőlő termesztése ugyanakkor nem volt különösebben nehéz. Egészséges, szép szőlőt lehetett megtermelni, hiszen a peronoszpóra és a lisztharmat okozta fertőzések kockázata kisebb volt. Talán a lisztharmat jelentett valamivel nagyobb problémát, de összességében idén valóban szép, egészséges és jó minőségű szőlőt lehet betakarítani. Másfelől viszont a szőlőbogyók növekedése nehezített volt, illetve kisebb maradt. Bár a szőlő a napos, szárazabb időjárást általában jól viseli, az idei aszály mégis megviselte a szőlőt. Ezt most a szüret során is látjuk. Amikor leszedjük a szőlőt, illetve amikor a mérlegre kerül, egyértelműen látható, hogy a termés mennyisége kisebb. A hozam tehát kisebb annál, mint amit a szőlőtermelők szerettek volna. Tehát az egyik oldalon szép, egészséges szőlőnk van, a másikon viszont sajnos kisebb a termés, mint amire számítottunk.
3: Takda po eni strani bo lepo zdravo grozdje, na drugi strani pa žal manjši pridelek, kot bi ga želeli imeti.
2: A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézetnél egészen augusztus eleje óta hétről hétre követik a szőlő érésének folyamatát. A legutóbbi mérési eredmények azt mutatják, hogy a korai érésű, illetve pezsgőnek szánt szőlőfajták szüretelése már befejeződött, most pedig a középkéső érésű szőlőfajtákon van a sor. A későérésű szőlőfajták szüretelésével viszont még várhatnak a gazdák, hiszen ezekben még meglehetősen magas a savtartalom, a cukorfokok pedig a szőlőskertek eltérő fekvése miatt is nagyobb különbségeket mutatnak, áll a legutóbbi beszámolóban. A szüret kezdete előtt viszont nagyon fontos a megfelelő előkészület is, mondja a szakember.
3: Pred samo trgatvijo bi rekla, da ne smemo pozabiti na samo čistočo, na samo dobro pripravo vinske kleti, na čistočo.
4: A szüret előtt nem szabad megfeledkezni a tisztaságról sem. Fontos a pincék és a borászati eszközök megfelelő előkészítése és tisztán tartása, hogy már a feldolgozás kezdetén se alakuljanak ki olyan hibák vagy betegségek, amelyek később a bor minőségében is megmutatkozhatnak. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a cukorfok mérése is, amit minden termelő saját maga is elvégezhet. Ennek során nagyjából 100 szőlőszemet veszünk mintának, 50%-ot a fürt árnyékos, 50%-ot pedig a napos oldaláról. Így képet kaphatunk arról, hogy az adott fajta milyen érettségi állapotban van, és ennek alapján dönthetünk a szüret időpontjáról.
3: 50% iz senčne strani grozda, potem 50% iz sončne, da vidimo, kje smo, kje je naša, ne vem, določena sorta, preden se odločimo za samo trgatev.
2: A múlt héten zajló lendvai borok estjén Ticsár Inesz kolléganőnk kérdezte a borászokat arról, hogy milyen évjáratra számítanak. Elsőként Milan Magdics, a Magdics borászatból mondta el meglátásait.
5: Letošnja letina bo zelo prašljiva. Sorte zori ne
6: enako. Az idei termés nagyon kérdéses lesz. A szőlőfajták egyenlőtlenül érnek, sőt egy azon fajtán belül is vannak különbségek. Idén ehhez kell igazodnunk. Olyan évjáratra, mint amilyen a tavaly volt, hogy minőségben és mennyiségben is jó volt a termés, sokáig nem számíthatunk. Viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó borokat tegyünk a piacra.
2: Majd Paller Péter és Kulcsár Bojan is elmondták, hogy milyen szüretre számítanak.
7: Leszámítva az aranyszínű sárgasági problémákat, jó lesz a termés, bő lesz a termés, úgyhogy meg gyorsak lesznek a szüretek, úgyhogy arra számítunk, hogy már így szeptember végén már megint a tengeren leszünk.
8: Mint minőségűre az biztos jó lesz, mennyiségűre azt nem tudom pillanatnyilag pontosan megmondani, de én jó évjáratot várok.
1: Mikor beszélhetünk kihívást jelentő viselkedésről, és miként reagáljon arra tudatosan a szülő, illetve a pedagógus? E köré a kérdéskör építette az előadását dr. Révész Kiszella Kinga és Burom Katalin a tanévkezdő szakmai napon, amit augusztus végén szervezett meg a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. A vendégek ezúttal az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről érkeztek. Botka Ágnes beszélgetett a téma elméleti és gyakorlati oldalának kiváló ismerőivel.
9: A mi témánk az a viselkedés zavarok és a végrehajtó funkciók zavarainak az összefüggései. Egy picit talán a problémás viselkedésről beszéltünk, illetve hogy annak hátterében milyen funkciózavarok, ezek közül a végrehajtó funkcióról beszélt a kolléganő.
10: A végrehajtó funkciókban három nagy területre sorolhatjuk a különböző problémákat. A munkamemória területére, ez egy ilyen rövid távú memóriakapacitás, amiben tároljuk az adatokat, tehát kapunk egy rövid távú információt, és ezzel kell dolgoznunk. Például meg kell jegyeznünk az összeadás és a kivonás műveleteiben a maradékot, ez egy rövid távú verbális memória feladat, illetve a kognitív flexibilitás, amikor egy feladat megoldásához különböző megoldás és stratégiákat kell választanunk, és a flexibilitás azt jelenti, hogy az adott feladat megoldásához mindig a legjobb stratégiát fogjuk választani, és képesek vagyunk váltani a különböző megoldási módok között. Még a gátlás képessége az ugye azt a célt szolgálja, hogy le tudjuk gátolni azokat az információkat, amikre éppen aktuálisan nincsen szükségünk.
11: Igen, említettem még azt, hogy nagyon összemosódik a viselkedés zavar a magatartás zavarral, és hogyan lehet ezt a két dolgot felismerni, illetve utána kezelni, meg felképpen közelíteni hozzá.
9: Tulajdonképpen nem is annyira a viselkedés zavarok és a magatartás zavarok, azok nagyon gyakran össze tudnak mosódni. Igazából nem is zavarról kellene, hogy beszéljünk, hanem a viselkedés szabályozásának a zavaráról, mint ahogy a kolléganő is említette, ennek a készség-képesség komplexumnak egyébként a kialakulása serdülőkorra várható. Tehát mikor pici gyermekekről óvodában, általános iskolában beszélünk, akkor ez a magatartás szabályozás nehézsége vagy zavara, ez két külön kategória, tehát amikor nehézség az egy egyszerűbb helyzet, könnyebben korrigálható. A zavar az már gyaníthatóan valamilyen idegrendszeri funkció eltérést is von maga után, és ami ugye a fő probléma, hogy akár magatartás, akár ugye a viselkedés, tehát egy-egy előjövő válaszreakcióról beszélünk, arra mindig valahogyan tekintenünk kell, és ezt nevezzük ugye kihívást jelentő viselkedésnek. És az a pedagógiának a legnagyobb feladata, én azt gondolom, hogy erre reagálnia kell. Tehát ugye a problémás viselkedést, a kihívást jelentő viselkedést, akár az osztályteremben, akár azon kívül, de érdemes lereagálni, érdemes valamilyen eszközzel a megoldást megtalálni arra, hogy megtaláljuk a probléma forrását, az okát. És ne csak a tünetet próbáljuk megkezelni, mert a tüneti kezelést tudjuk, hogy kevés, inkább az okokat feltérképezni, mert ha interventíven, preventíven szeretnénk beavatkozni, akkor ezt látnunk kell, hogy mi áll a hátterében, mit szeretne ő ezzel elérni. Erről is szólt az előadás egy rövid része, hogy azt beszéltük át az itt ülő közönséggel, pedagógusokkal, hogy mi az a néhány dimenzió, amiben gondolkodniuk kell akkor, amikor egy gyereknél egy problémás viselkedés előjön, hogy gondolkodjanak abban, hogy mit is akar ő ezzel elérni, mi ezzel a célja, és akkor fogunk tudni eredményesek lenni a pedagógiai munkában.
11: Külső megfigyelőként, de valóban ezt hangsúlyozom, hogy külső megfigyelőként, sokszor látom azt, hogy persze az iskolának különböző szakszolgálatai vannak, kiemelik ezt a gyereket, elküldik a megfelelő szakemberhez, és akkor úgy érzem, hogy ez már eleve egy kicsit is stigmatizál, és a gyereknek utána úgyis vissza kell térni az eredeti közegbe. Mi az önök véleménye erről?
10: Hát azt gondolom, hogy nyilván szükség van a diagnózisra nagyon sok esetben, pont azért, hogy a sajátos igényét meghatározzuk, de azt is gondolom, hogy nem megoldás a különfejlesztés, hanem együtt kell dolgoznunk. Tehát az osztálytermi környezetben ugyanúgy alkalmazni kell azokat a stratégiákat, amik egy viselkedés szabályozás esetén, egy tanulási zavar esetén, egy magatartás probléma esetén szükségesek. Tehát a többségi pedagógusokat nagyon meg kellene segíteni azokkal a gyógypedagógiai módszerekkel, amik ilyeneket tudunk alkalmazni osztálytermi körülmények között is, és nyilván szükség van az egyéni fejlesztésre is, de a kettő külön nem működik, csak egymással karöltve, tehát a gyógypedagógusnak és a pedagógusnak nagyon tudni kellene együtt dolgozni, és a megoldás az lenne, ha két tanáros módszerben tudnának együtt dolgozni.
9: Én amit még hozzátennék, hogy valóban a diagnózis állítás, az állapot megismerés az egy fontos dimenzió, de ezen túlmutatóan el kellene kezdeni, azt gondolom, a pedagógusainknak, pedagógiában is úgy gondolkodni, hogy nem is annyira a fogyatékossága kerül az előtérbe, mint ahogy ugyan is említette, hogy lényegében egy stigmatizáló folyamat, hanem arra reagálni, hogy egy adott gyermeknek mi is az igazi szükséglete. És ha a szükséglet alapú gondolkodást, amelyben persze a pedagógusnak és a gyógypedagógusnak közös feladata szerepe van, de valamilyen képpen erősíteni lehetne a köznevelés rendszerében, akkor azt gondolom, hogy akkor tudna hatékony lenni az oktatási rendszerünk.
1: A Beltinci folytatja a kupasorozatot, miután az első körben tegnap 1-0-ra legyőzte a Murát. Kihívásokkal teli bajnokság vár a NAFTA két első ligás utánpótlás csapatára. Az összefoglalót Göncserit készítette.
12: Meglepetés vagy nem, a szlovén kupa első köre az olimpia után még egy korábbi győztest búcsúztatott. A Mura alul maradt a szomszédközségi rangadón a Beltinci otthonában. A második ligás csapat stadionján mintegy 3000 néző követte a kupa mérkőzést, amelyen a 13. percben Klemen Mlakar meglépett a vendégvédőknek és vezetést szerzett a Beltincinek. A hátrány után ugyan a Mura átvette a kezdeményezést, de az első fél időben csak távoli lövésekkel próbálkoztak. A mérkőzés hajrájában minden kétséget eloszlathattak volna, de rántása labdája centivel kerülte a kaput, majd Fermisek Borsics lövését védte nagy bravúrral. Ezt egy gyors kontratámadás követte, és a Mura legnagyobb helyzete, Butics helyzeténél a hazai kapus Sumenyák brillírozott. A Beltinci Klimatrátnyék tehát népes szurkoló közönség előtt kiejtette a Murát, és bejutott a kupa második fordulójába, amely az előselejtezőkhöz és az első fordulóhoz hasonlóan a Községközi Labdarúgó Szövetség keretein belül zajlik. Az idei Pivovarna Unión kupában összesen 181 szlovén futballklub vesz részt, 6 elsőligás klub, köztük a NAFTA is csatlakozott az előselejtező utáni első fordulóban, míg a fennmaradó 4 Európában játszott klub a második fordulóban kezdi meg a kupa harcot. A korábbi kupasorozat győztes Alumini tegnap az élvonalbeli bajnokság második fordulójának halasztott mérkőzésén szenvedett verességet. A bajnoki címvédő Celje a hajrában rugott 2 góllal nyert. Az első ligán serdülő csapatok is pályára léptek tegnap. A NAFTA az Illíria vendégeként 6-4-es verességet szenvedett. A lendvai U17-es csapatnak góljait Szörsá Horvátics és Batinics rúgta, ez utóbbi duplázott. U15-ben is a negyedik forduló mérkőzései voltak műsoron, a NAFTA fiataljai nagy különbségű 7-0-ás verességbe futottak bele. Kihívásokkal teli bajnokság vár az első minőségi osztályba feljutott NAFTA két korosztályos csapatára.
1: Ingyenes felnőtteknek szóló mozgásprogram indul Lendvár. A foglalkozásokat október 1-től jövő év június végéig 37-en át heti 2 alkalommal, kedden és csütörtökön este 7 és 8 óra között tartják a Lendvai Judo Klubban. Az Migalsze Dovadbe indulj el a mozgás felé elnevezésű projekt keretében zajló program összesen 60 óra szakember által vezetett mozgást kínál. A férőhelyek száma mindössze 15, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. Szabó Rudolf összeállítása következik.
6: Szeptember 1-től lehet jelentkezni az Migalsze Dovadbe indulj el a mozgás felé nevű projekt keretében meghirdetett ingyenes edzésekre. Lendván a felnőtteknek szóló funkcionális edzés és biztonságos eséstechnika program elsősorban a kevésbé aktív felnőtteknek szól, akik szeretnék javítani fizikai állapotukat, egészségüket és mozgásbiztonságukat. Az edzéseket a Lendvai Judo Klub edzőtermében a Mohor utca 1-es szám alatt tartják. A résztvevők fejleszthetik izomerejüket, egyensúlyérzéküket, mozgékonyságukat, törzsstabilitásukat és állóképességüket, miközben megtanulhatják a biztonságos esés technikákat. A foglalkozásokat Aleš Nedelko vezeti, a gyakorlatokat pedig a résztvevők képességéhez igazítják. A program elején és végén fizikai állapotfelmérést is végeznek, így nyomon követhető a fejlődés. Előzetes sportismeret nem szükséges. A programra azonban a mozgás szegény életmódot folytató felnőttek jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a szűrő kérdőív feltételeinek. Bővebben Alešné Delkot hallják.
13: Letos bo malo drugače, potekala vadba, se pravi, ne bo samo obrambe, ampak bo funkcionalna vadba z učenjem.
2: Idén kicsit másképpen zajlanak az edzések. Nem lesz önvédelem, hanem funkcionális edzést tartunk, amelynek része a helyes eséstechnika elsajátítása. Az önvédelmet kivettük a programból, mert úgy ítéltük meg, hogy inkább több időt fordítunk az állóképességet és a mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatokra. A tavalyi csoport tapasztalatai alapján azt láttam, hogy az önvédelem nem igazán érdekelte a résztvevőket. Inkább a körkörös, illetve állomásos rendszerben végzett edzéseket részesítették előnyben, ezért idén ebbe az irányba megyünk tovább.
6: A foglalkozások 30 héten keresztül heti két alkalommal zajlanak, kedden és csütörtökön összesen 60 órában. A program 2027. június 30-áig tart.
13: Na začetku bomo začeli z raztegovanje, z osnovami padanja, to bo pač začetek.
2: Az elején nyújtással és az eséstechnika alapjaival kezdünk. Ez lesz a bemelegítés része. Először bemelegítünk, nyújtunk, majd következnek a cselgáncsból származó eséstechnikai elemek. A végén pedig körkörös edzés következik. Mindenki bemutat majd egy gyakorlatot, amelyet aztán közösen elvégzünk. Így váltják egymást a gyakorlatok, és a résztvevők is aktívan bekapcsolódnak az edzésbe. Nem csak fizikailag, hanem gondolkodásban is részt vesznek a közös munkában. Nem az a cél, hogy egyetlen ember vezesse az egész edzést, hanem hogy együtt dolgozzunk, és közösen határozzuk meg a gyakorlatok szintjét és intenzitását.
6: És milyenek voltak a visszajelzések a tavaly első alkalommal megvalósult program résztvevőtől? Hogyan érezték magukat?
13: Počutek, vsi so govorili, ka se boljše počutijo, ne, ker predvsem vaje so tudi take za hrbet, pa za...
2: A tapasztalat az volt, hogy mindenki azt mondta, jobban érzi magát az edzések után. Főleg azért, mert hát- és lábgyakorlatokat is végeztek, illetve olyanokat, amelyeket például terápián vagy masszázs során is alkalmaznak. Ezek rendszeres végzése fontos a hát és a váll izmainak erősítésében is. A résztvevők egyértelműen jobban érezték magukat.
6: A férőhelyek száma korlátozott, mindössze 15, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. Bővebb információ az Migály Szeda Vádbe projekt honlapján található. A szervezők 18 éven felüliek jelentkezését várják. A projekt értéke több mint 4,4 millió euró. A 4 éves programot az Európai Unió és a Szlovén Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium társfinanszírozza, a Szlovén Olimpiai Bizottság, az Országos Népegészségügyi Intézet és a helyi közösségek együttműködésével. Az első szezonban 130 program indult, mintegy 1870 résztvevővel, akik összesen 7800 órát mozogtak. A második szezonban már 193 programot választottak ki országszerte, ebből 11-et a Muravidéken. A résztvevők 3/4 nő, átlag életkoruk 49 év. A legfiatalabb 19, a legidősebb résztvevő 86 éves volt. A felmérések szerint a program hatására minden vizsgált területen javult a fizikai teljesítőképesség, leginkább a lábak ereje és állóképessége.
1: Csütörtök van, szeptember 3-a, és ez volt a Terepjáró. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

Alattok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémboló vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy,

15:28 perc a pontos idő, és a szemtanúkat keres a rendőrség. Szeptember 1-én, tehát tegnap előtt, körülbelül 9:30, tehát délelőtt 9:30, egy személygépkocsi vezetője Muraszombat külterületén, Bákovci felé vezető helyi úton közlekedett. És Bákovci település előtt a jármű letért az úttestről, majd felborult és a tetején állt meg. Közlekedési baleset körülményének tisztázása érdekében a rendőrség keresi annak a fehér kis teherautónak, illetve furgonnak az ismeretlen vezetőit, hogy a baleset időpontjában Bákovci irányába közlekedett, valamint várják az esetleges szemtanúk jelentkezését is. Aki bármilyen információval rendelkezik a balesettel kapcsolatban, jelentkezzen a rendőrség 113-as telefonszámán, vagy a 080-1200-as névtelen rendőrségi telefonszámon, vagy akár személyesen a muraszombati közlekedési rendőrőrsön, a cím pedig ulica Ári Tektanovaka 11, Muraszombat, ugye? Tehát aki esetleg szeptember 1-én Muraszombat külterületen volt, Bákovci felé vezet úton is, tud valamit, vagy látod valamit erről a balesetről, akkor azt jelentse a rendőrségnek. Mi pedig menjünk tovább egy kis zenével, érkezik majd Michael Bublé, meg itt lesz a Gringo Star is. All you have to-

Na, ugye, mint ismert, szombat délután a Vuelta 8. szakaszán 33 km alatt széltől nagyot esett. Az összetett 3 perc és 50 másodperces előnnyel vezető Pogácsár, ugye, és bár megpróbált visszaölni a nyerekbe, végül feladni kényszerült a körversenyt. Na, a szlovén klasszis kórházba szállították, ahol megállapították, agyrázkódást szenvedett, eltört a bal kulcscsontja és a C7-es nyakcsigolyája. Az agyrázkódása miatt a műtétre várni kellett, ezért vasárnap átszállították Barcelonába, ahol aztán csapata az UAE közleménye szerint hétfőn meg is operálták. Na, 27 éves springrásról szerdán késő este, ugye tegnap este, mennyasszony a szintén profi kerékpáros Urska Zsigárd közölt Instaszoriban egy fotót, ami saját lábán sétálva látható fizioterapeutája és masszőre Zsiga Jermán társaságában. Na, maga Zsigárd nem írta, hogy hol készült a fotó, a kerékpáros portálok továbbosztásaiból kiderült, a kép akkor készült, amikor a szlovén versenyző távozott a barcelonai kórházból, így csütörtökön már Monaco otthonában lábadozik. Pogácsának a Vuelta után az idényben még 3 verseny szerepelt a programjában. Szeptember 27-én világbajnokság Kanadában, egy héttel később a hazai rendezésű Európa-bajnokság, amúgy itt lesz Szlovéniában, majd pedig a hagyományos idényzárója a Lombardia egynapos klasszikus versenye. A cyclingnews.com szakportál idézte a szlovén válogatott csapatorvosát, aki a szlovén RTV szló csatornának beszélt, ugye arról, mekkora esélye van Pogácsárnak arra, hogy ott legyen a 3 verseny közül valamelyiken. Őszintén szólva, nem tűnik reálisnak, hogy Tadej az idén versenyezze, még akkor sem, ha mindannyian nagyon szeretnénk, fogalmazott lényegre törően dr. Christoph Knapp. Tehát úgy tűnik, hogy akkor hazamehetett már Pogácsár a kórházból is rávadozik, de valószínűleg, hogy idén már versenyen sajnos nem fogjuk látni. Mi pedig minél gyorsabb felépülést kívánunk neki. Na, menjünk tovább egy kis zenével.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Na ez volt akkor a hét zeneszám, amit hallottunk itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És hát megyünk tovább még egy kis zenével. Csütörtök van, szeptember 3-a. Egyébként pedig, ami a délutáni műsort illeti, megemlíthetjük, ugye, hogy lesz majd hamarosan ismételten egy hírblokk, pontosabban jönnek ugye a hírek 16 órakor. Következő órában majd jelentkezik a visszapillantó is. Illetve lesz majd napi krónika 18 órakor, utána majd jön a népzenei műsor. Meg ugye mesét is hallhatnak, aztán jönnek majd magyar nóták, csárdások, 20 órakor terepjáró ismétlés, 21 órakor podgyász ismétlés, úgyhogy ezért lesz tartalom. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

0: zene, csak az élele.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Jelentős növekedést mutat Szlovénia államháztartási hiánya. A legfrissebb pénzügyminisztériumi adatok alapján az év első 8 hónapjában, január és augusztus között a konszolidált mérleg már 1 milliárd 220 millió eurós deficitet ért el. Ez a hiány 200 millió euróval haladja meg az előző év azonos időszakának értékét. A hiány 85 millió euróval magasabb a kimutatottnál az SZDH nyereségének részleges elszámolása miatt, közölte ma a Költségvetési Tanács. A pénzügyminisztérium beszámolói szerint a büdzsé összkiadásai jelentősen az év első 7 hónapjában például 12,3%-kal 10,2 milliárd euróra nőttek. A legfőbb hajtóerők az árvíz utáni újjáépítések elhúzódó költségei, a közszférát érintő bérreformok miatti megugró bérköltségek, a növekvő szociális transzferek és beruházások, valamint a megnövekedett védelmi és katonai kiadások voltak. A szlovén kormány az egész évre vonatkozóan a GDP 2,9%-ának megfelelő költségvetési hiánnyal számol, ami éppen az eurózóna 3%-os Maastrichti küszöbértéke alatt marad. Bár az Európai Bizottság korábban túlzott költekezési kockázatokra figyelmeztetett, Szlovéniának sikerült elkerülnie a túlzott deficit eljárást, mivel az EU aktiválta a védelmi kiadások növelését toleráló nemzeti mentesítési rendelkezést. Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában. Ennek jegyében szeptember 3-án a Ljubljanai Mini Teáterben a Zsidó Kutya című angol nyelvű előadást tekinthetik meg. Szeptember 4-én 18 órai kezdettel a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központban megnyitják a Nevünkön kívül semmink sincs című kiállítást, amely a zsidóság jelenlétét követi végig Szlovénia területén az ókortól napjainkig. Ezt követi a budapesti Hamsa együttes koncertje. Szeptember 5-én utcafesztivál lesz, a Zsidó Kulturális Központban megnyílik a Sajó István kiállítás, és bemutatják Fahidi Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét ismertetik. Kertész Imre Kaddis a meg nem született gyermekekért irodalmi beszélgetés 12 óra előtt 15 perccel kezdődik, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este 19:30-kor a Fesztivál Akadémia Budapest Ódák és Legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. A vasárnapi programból kiemeljük az Oscar-díjas Saul fia film vetítését és a beszélgetést Rőrik Géza színésszel. A széleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Csütörtökre 7 forinttal drágult a benzin, 10 forinttal pedig a gázolaj, így a magyarországi átlagárak 609, illetve 688 forintra emelkedtek literenként. A holtankoljak.hu jelezte, ezentúl a benzinkutakon ténylegesen tapasztalható kiskereskedelmi átlagárakat közlik, amelyeket hétköznaponként frissít. Az Európai Bizottság terveket készít az Európai Külügyi Szolgálat felosztására és egyes részlegeinek beolvasztására az Uniós Bizottságba, válaszul Franciaország és Németország azon követelésére, hogy az év végéig átfogóan alakítsák át az EU külpolitikai berendezkedését, jelentette uniós forrásokra hivatkozva a Financial Times című brit üzleti napilap internetes oldalán.
3: Időjárás.
2: Délután túlnyomóan derült, szép napos időben lesz részünk. A legmelegebb órákban 26-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Az Adria mentén 32 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.

Keserű című dalt hallhattuk, hamarosan pedig majd hallhatjuk a visszapillantót, és ugye a bronzöntésre fogunk majd visszatekinteni. Ugyanis 10 éve a Lendvai Nemzetközi Művésztelep keretében zajlott a bronzöntés. 10 évvel ezelőtt Szabó Márk kérdezte a művészeket és az öntőmestereket, úgyhogy erre fogunk visszapillantani, de előtte itt lesz velünk még Ákos, és az ilyenek voltunk.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Napra pontosan 10 éve a Lendvai Nemzetközi Művésztelep keretében zajlott a bronzöntés. A helyszínen Szabó Márk kérdezte a művészeket és öntőmestereket.
2: Gerics Ferenccel beszélgetünk, aki a Galéria Múzeum Nemzetközi Képzőművészeti Táborának szakmai kivitelezője gyakorlatilag, vagy a szakmai hátterét nyújtja. Ez most már a 44. ilyen tábor, 12 alkalommal öntöttek bronzot, azelőtt volt szobrászat, festészet ebben a táborban. Na most akkor idén hogy ment? Most itt vagyunk az öntésnél, ez ugye a lényeg, de azért tudunk róla egy kicsi összegzést adni már, hogy hogyan alakultak a napok, milyen volt a hangulat.
3: Nagyon elfogadható, és olyan eminens művészeti társaságban van részem, mire érdemes odafigyelni. Tehát a szobrászművészek gyakorlatilag részt vesznek a technikai és a fizikai munkában. A művész érezze azt, hogy hogyan jut a végeredményhez. A tapasztalatokat nem tudták megszerezni az egyetemen. Azon ügyekezünk, hogy minél jobb öntfények szülessenek.
2: És megint itt vagyunk önnél a magán birtokán, mondhatjuk itt Csente hegyei, dombjai között, itt a Maladolina, vagy hogy
3: kis völgyben.
2: Kisvölgyben. Hogy itt van Lipovics János, Veres Gábor, Jure Márkota, Király Ferenc. Igen. Smerdu művészasszony is itt van, igen. Szlovéniából. Persze itt vannak a cizellőrök, a mesterek, Gere László.
3: Gere László, Pote Márfai Robert, akinek kiváló tapasztalata van, hisz már több mint 40 évben ebben a szakmában dolgozott. Az idén is sikerült az utolsó pillanatban Zala György egy alkotását Lendvára hozni, és pedig a valamikori híres színésznő Blaha Luisa kész másolatát, amely egy kiváló karai márványban faragta meg Zala György, mi pedig bronz öntöttük. Tehát azt jelenti, hogy ez a darab egyedülálló a világon. Sem a Nemzeti Galériának, sem pedig másnak, csak nekünk van.
2: Király Ferenccel beszélgetünk újra. Még mindig ugye a 80. évben vagyunk egyébként, úgyhogy most az első kérdésem az lenne, hogy kicsit most már azért megnyugodtak a körülmények, hiszen nemrég volt egy izolai kiállítás, azelőtt ugye Budapesten, itt Lendván is az ember folyton előszedték ugye a 80-as jubileum kapcsán.
4: Most még Liblonában lesz egy kiállítás, meg hát ugye ezek a művésztelepek. Ezelőtt jöttem meg Szent Gotthárdból, ott is készítettem egy dolgot, illetve most ezt befejezzük, ugye hát ugye ebben rengeteg munka van még, ugye be lesz fejezve az öntfények, mikor most meg lesznek, akkor ezt mind kell cizellálni, patinírozni, posztamestra tenni, úgyhogy.
2: Azt tudjuk, hogy a bronzzal sok munka van. Milyen fontosságú ez az ön alkotói arszpoétikájában a bronz? Ez inkább csak egy olyan mellékes dolog, vagy azért úgy közel áll a szívéhez?
4: Hát ez most átlévült egy olyan fő tevékenységnál nálam, és minden évön két dolgot öntek ki. Összejött egy 30-35 darab bronz, ami ciklust jelent.
2: Idén mik születnek egyébként?
4: Szintén két oly dolgot csinálok, egyik az ilyen koketérozás, a másik egy ilyen leföldelés, vagy ilyen hozzemlite, még a magyar kifejezést nem tudom.
2: Még nem öntötték ki őket, gondolom egyébként?
4: Nem tudom, most bent vannak a formákba, magam csináltam meg a szilikon formát is, úgyhogy ők viaszba öntötték, akkor retusáltam, most meg hát ugye ebben masszában ők öntötték bele, úgyhogy éppen cikiznak, mert ráírták minden egyire, hogy a köfő, minden egyik köfő, nem tudom miért csinálni, kicsit cikiznek ebben, úgyhogy.
2: Király Ferenc, ugye az összes.
4: Király Ferenc, az összes.
2: Akkor sok sikert a megszületéshez.
4: Ja, köszönöm szépen.
2: Lipovics Jánossal beszélgetünk újra, akiről most már tudjuk, hogy művészként és szakemberként is részt vesz gyakorlatilag az öntésben, most már ugye jó pár éve. Most ültek le a többiek enni, és itt azt mondta Márfai Robert öntőmester, és ön is azt mondta, hogy most önök inkább nem ülnének le enni, hiszen először meg kell csinálni azt, amit meg kell csinálni.
5: Hát igen, az anyag dolgozik, a bronz olvad, amikor ideális, akkor nekünk rögtön meg készen kell állni és leönteni. Tehát minden elő van már készítve, a formák be vannak döngölve, beformázva minden. Csak arra várunk, hogy az anyag a megfelelő állapotú legyen. 3-4 olvasztással sikerül megönteni az összes munkát, amit itt készült ebben az évben.
2: Egy icipici csúszás volt, bár nem vészes idén.
5: Reggel 6 órakor feljöttünk hárman, és plusz a Gerics Ferenc itt volt, végig ugye egész éjjel. Úgy gondoltuk, hogy megnyitjuk a kályhát, kemencét, hogy hűljön, de már annyira lehűlt, hogy akkor egyúttal szét is szedtük. Tehát leemeltük a tetőt, lebontottuk a falakat szépen, hogy hadd hűljön. Úgyhogy minden nagyon is időben volt, annyi volt a probléma, ami miatt egy órás késésbe kerültünk, hogy véletlenül megmozdult a kábel, vagy valaki kihúzta az elektromos kábel, ezért ugye a biztonsági automatika leoldott, tehát stoppolt az olvasztást, eddig minden gyönyörűen sikerült, összeszokott a csapat, a művészek, főleg akik például Jure is, aki az egészen az elejétől itt volt, gyakorlatilag minden munkafolyamatban kiveszi a részét, de ugyanúgy a Veres Gábor is, ugyanúgy részes az egész csapat, a cizellőr, az öntőmester, én magam, a várnak a dolgozói is mindenben segítettek. Ez egy hatalmas sikernek tartom eddig, természetesen még amíg nem bontjuk ki a formákat, addig nem dőlhetünk hátra, hogy úgy néz ki, hogy nagyon sikeres az együttműködés.
2: Veres Gábor szobrászművésszel beszélgetünk, aki Szombathelyről érkezett hozzánk. Ha minden igaz, először van ezen a bronzöntő telepen, vagyis hát a nemzetközi művész telepen. Milyen benyomást nyert itt, hiszen tudjuk, hogy az ilyen telepek azért nem minden faluban jönnek létre.
6: Most vagyok valóban először, mint meghívott vendég, de korábban már jártam itt több ízben. Ilyen félórás látogatások, hiszen amikor ez az öntőműhely vagy fészer épült, abban az évben is Györfi Sanyi kollégám volt itt, ő hívott meg, hogy látogassam meg. Tehát én tudok erről a telepről alakulásától kezdve, szurkolója, pártolója, rajongója vagyok, hogy így fogalmazzak, csak szóba se jöhetett, hogy esetleg ezen részt vegyek, addig, amíg a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolának a szakmai vezetője voltam, és hát ez tanévkezdésre esik. Ugye mindig az volt az első, így most idén, hogy már ezt a funkciót nem töltöm be, boldogan tettem eleget a meghívásnak, hiszen ennek a telepnek a szellemisége, a hely varázsa, ez nagyon-nagyon vonzó volt számomra már évtizeddel ezelőtt is. Nekem a munkáim az mind itt találódtak ki, itt születtek meg, és azt kivitelezzük. Tehát az, hogy én idehozok egy kész munkát, akkor sajnálom azt az időt, meg a társaságot, a lehetőséget, akkor inkább elviszem egy kivitelezőhöz, vagy otthon kiöntöm, és akkor megvan a történet, és megyek tovább. De egy szellemi közeg, ami inspirál valamire, az szerintem úgy jobban kihasznált, hogyha ott születik valami.
2: Jure Markotával beszélünk, Szlovén Gradecből érkezik a művészünk, akit a Lindártról már ismerhetünk, és a bronzöntésnél sem először van már itt. Idén hogy alakul a munka?
7: Másodszor vagyok a bronzöntő telepen. 10 napja vagyok itt. Eddig a sok előkészülettel bíbelődtem. Elégedett vagyok, de ki kell várni persze a mai öntés végeredményét.
2: Mivel készültél egyébként az idei évre? Hány modellt készítettél el?
8: A biztosan kompozícia és 2 kószó.
7: 2 darabos kompozícióval készültem idén. Ezekből 1 mű lesz a végén. Szimbolikus jellege lesz ennek. Általában a nyomással foglalkozom művészetileg, időbeli, térbeli, fizikai értelemben. Például, amikor egy gumibelsőt felfújunk, és akkor egyszer csak kipukkad. Vagy amikor valaki minket tesz nyomás alá, és kiborulunk. Kérdés, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, és hogy kezeljük az ilyen helyzeteket. Aztán felmerül munkáimban az is, hogy a szétszakadó dolgokat be lehet foltozni, ezzel is a nyomás ellen hatva. Például, ha valaki megbánt, akkor hogyan gyógyulsz ki ebből?
2: Érdemes egyébként ennyi munkát beletenni ebbe az egész bronz öntésbe, illetve az egész folyamatba, hiszen tudjuk, hogy ez nagyon sokáig tart, nagyon igényes dolog.
7: Érdemes ezzel foglalkozni, mert nagyon komoly hagyományai vannak a munkának és az anyagnak. Különösen a magyarok lakta tájakon. Szerintem visszatérőben van ez az anyag, és érdemes rá energiát is áldozni.
2: Anyagi szempontból is, vagy tehát a publikum is érdeklődik ez iránt, tehát ezek a dolgok esetleg eladhatóak, több mint csak szimbolika az egész.
7: A művészeti piac minden művésznek fontos, és el kell, hogy tudjad adni a munkáidat. Már csak bekerülni a köztudatba nem egy egyszerű dolog, de ha egyszer sikerül bemutatni, az emberek egyből érdeklődnek. Tehát ha ez sikerül, akkor el is adhatsz valamit, illetve beindulhat egy párbeszéd a munkák alapján. A Nemzetközi Művésztelep munkáiból előreláthatólag novemberben rendeznek majd kiállítást a Galéria Múzeumban a hagyományokhoz híven.
0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Edin Dzeko a közösségi oldalán bejelentette, hogy októberben a svédek elleni hazai nemzetekliga a mérkőzésen lép utoljára pályára a bosnyák labdarúgó válogatottban. A Bundesliga élvonalában 3 éves kihagyás után szereplő Schalke 40 éves középcsatára úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy visszavonuljon a válogatottól. Hozzátette, néha eltűnődött azon, mikor jön el számára ez a pillanat, de közben sohasem gondolt arra, hogy mennyi érzelmet vált majd ki belőle, amikor ezt az elhatározást bejelenti. Dzeko 2007-ben Törökország ellen 3-2-re megnyerte Európa-bajnoki selejtezőn, góllal mutatkozott be a válogatottban. Kedvenc válogatottbeli ellenfel egyébként Liechtenstein volt, a mini állam csapatának 5 meccsen 8 alkalommal talált be. 2012. szeptemberében éppen Magyarország ellen szerezte első mester, illetve ellenük szerezte az első mester 3-asát, mert Magyarország ellen ugye nem lőtt gólt, pedig 3-szor is játszott, egy döntetlen 2 vereség. No de, csak itt zárójelesen. Na, amelynek második gólyával hazája a legeredményesebb gólszerzője lett. Ezt a címet azóta is őrzi, eddig 73 gólig jutott 151 válogatott mérkőzése. Utóbbi is egyébként bosnyák rekord, tehát a 151 válogatott mérkőzés. Máig utolsó, 73. gólját idén tavasszal a VB pótselejtező elődöntőjében szerezte a Wales ellen. Az ő találatával mentette a bosnyák válogatott hosszabbításra a párharcot, amelyet aztán 11-esekkel nyert meg, és aztán az olaszokat búcsúztatva ki is jutott ugye a világbajnokságra. No, a bosnyákok idén ősszel a Nemzetek Ligája a B divíziójában szerepelnek. Szeptemberben 2-szer vendégként lépnek pályára, előbb Lengyelországban, majd Romániában. Az első hazai meccsükön október 2-án Zenicán fogadják a svédeket, 3 nappal később pedig ugyanott a lengyeleket. Dzeko hosszú pályafutása során játszott többek között a Wolfsburgban, a Manchester Cityben, Rómában, az Interben és a Fenerbahçe-ban, idén januárban pedig a Fiorentinától igazolt az akkor még másodosztályos Schalkehoz, amelyet 6 góllal segített a feljutáshoz. Szerződése 2026-27-es idény végén jár le a Gelsenkircheniekkel. És lehet, hogy utána majd akkor a stoplist is végleg felakasztja, de lehet, hogy nem. Sose tudni, 40 évesen még akár ugye játszhat is, viszont az biztos akkor, hogy a válogatott beli pályafutását azt be fogja fejezni a svédek elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzésen. 16:38 a fontos idő, menjünk akkor tovább egy kis zenével, Szabó Ádámék érkeznek, még Malek Andrea is itt lesz.

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti ugye a színház kedvelőket, hogy megkezdődött a magyar színházi bérlet árusítása. Tavaly bérletesek már ugye kiválthatták, az új bérletesek pedig még holnap kiválthatják, tehát szeptember 4-én. 9 és 16 óra között, tehát akkor meg lehet venni a bérletet a Rendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasok, diákok és pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban egyébként 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget. Drámák, operett, vígjáték és Bohózat nevet neves társulatok előadásában. Tehát aki még nem vette meg a bérletét, holnap még megteheti, 9 és 16 óra között Rendvai Színház és Hangversenyteremben.

Na ez volt akkor a Dunántúli sláger. 16:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva 17 óra. 17 órakor pedig jön Oleti Zsuzsanna, és jönnek a friss hírek.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!
2: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány által megerősített végleges adatok szerint a június 9-e és 11-e között az ország északi felét sújtó viharok 46 millió eurós anyagi kárt okoztak. Ez elérte az állami költségvetési támogatás küszöbértékét, amely automatikusan megnyitja az állami költségvetésből származó közvetlen pénzügyi segélyek és támogatások keretét az érintett északi régiók és önkormányzatok számára. Az említett időszakban, tehát június 9-e és 11-e közötti zivatarlánc rendkívül súlyos pusztítást végzett, elsősorban az ország északi felén. Krány és Radovlica környékén a hatalmas méretű jég épületek tetejét és gépjárműveket rongált meg. Kamnik és Domžale térségében a hirtelen lezúduló csapadék villámárvizeket okozott. Több helyen áramkimaradások léptek fel a kidőlt fák miatt, és helyi földcsúszamlások zárták el az utakat. Szeptember 6-án 16 órai kezdettel utoljára tekinthetik meg az érdeklődők a Szapáriak öröksége című kiállítást a Muravidéki Múzeumban. A múzeum működésének 70. évfordulója alkalmával rendezett jubileumi kiállítás középpontjában azok a kastély egykori berendezési tárgyai állnak, amelyeket 95 évvel ezelőtt szállítottak el Muraszombatból. Az árverésre azért került sor, hogy az utolsó muraszombati gróf adósságait rendezzék. Ennek következtében a három emeletes kastély helyiségei szinte teljesen kiürültek, holott a kastély belső berendezését a két világháború közötti időszak egyik legnívósabb szlovéniai enteriőrjeként tartották számon. A jubileumi kiállításon olyan bútorok és belső építészeti tárgyak láthatók ismét egy helyen, amelyek ma a Szlovén Nemzeti Múzeum, a Maribori Területi Múzeum, valamint az ausztriai Gráci Univerzális Múzeum Joanneum gyűjteményeiben találhatók. A norvég hatóságok lefoglaltak egy orosz hajót a Spitsbergák közelében, hogy érvényesítsék a Naftogáz ukrán energiavállalat több mint 4 milliárd dolláros kártérítési igényét. Az akcióra azt követően került sor, hogy a norvég partőrség 24 órás patthelyzet után felügyelete alá vonta a járművet az északi sarkvidéken. A kártérítési eljárás hátterében a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálása áll, amelynek során Moszkva elkobozta a Naftogáz jelentős vagyonelemeit. A hágai választott bíróság még 2023 áprilisában kötelezte Oroszországot 4,22 milliárd dollár, valamint annak kamatai és a PERT költségek megfizetésére. A The Straits Time beszámolója szerint az orosz fél eddig megtagadta a döntés végrehajtását. Az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZ hírügynökségen keresztül reagált a történtekre, és egyenesen kalózkodásnak nevezte a norvég hatóságok fellépését. Donald Trump felvetette a stratégiai fontosságú hormuzi szoros átnevezését Trump szorosra. Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra utalt, hogy a vízi út jelenleg az USA ellenőrzése alatt áll. Az elképzelés nem az első hasonló jellegű kezdeményezés az amerikai államfő részéről. Az elnök a kanadai kereskedelmi feszültségek idején az Ontario tavat Amerika tóra keresztelte át, míg 2025. januári hivatalba lépésekor a mexikói öblöt nevezte át amerikai öbölre. Ám ezeket a döntéseket az érintett szomszédos államok egyike sem fogadta el.
4: Időjárás.
3: Az ország középső része felett mérsékelten felhős, másod derült lesz az ég éjszaka, hajnalra 11-18 fokig frissül fel a levegő. Pénteken többnyire napos időre van kilátás némi délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 95 éves korában elhunyt Kis Mária, született Herzsenyák, pincei lakos. Temetése szeptember 4-én, pénteken, 17 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 95 éves korában elhunyt Kis Mária, született Herzsenyák, pincei lakos. Temetése szeptember 4-én, pénteken, 17 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.
4: Uravidéki Magyar Rádió. A régió.

Na, egy érdekes pályázat a kreatívoknak. Ugyanis a Termál Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatot, a legjobb ötletet pedig díjazzák. Na, a pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet visel Lendava különleges termálvize, érdemes pályázni, és akkor akár még nyeremény is lehet belőle. Nálunk pedig zene jön. Cher lesz itt, meg a kis csillag, és jön a Budapest bár is.

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá Magyarország!

Ma ünnepli 48. születésnapját Tinkara Kovács szlovén énekesnő, dalszerző és fuvola művész. 1978. szeptember 3-án született át Kopperben, zenépályafutása pedig már fiatalon elkezdődött. Az országos ismerettséget az 1990-es évek második felében szerezte meg. 1997-ben jelent meg első nagy lemeze, a Neodhaja Poletje. Azóta a szlovén könnyűzene élet egyik jellegzetes előadójává vált, akinek zenében a pop és a rock mellett a fuvola is fontos szerepet kap. Nemzetközi szinten is több neves zenésszel dolgozott együtt, köztük a Jethro Tull frontemberével Ian Andersonnal, valamint a Led Zeppelin énekesével Robert Plantel. Pályafutása során több ezer koncertet adott Szlovéniában és a környező országokban. A szélesebb európai közönség 2014-ben ismerhette meg, amikor Aspet Round and Round című dallal képviselte Szlovéniát a Koppenhágai Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol egyébként bejutott a döntőbe. Tinkara Kovács tehát ma 48 éves, születésnapja alkalmával pedig következzen tőle egy dal, méghozzá a Brez La Gimme.

Van mára még egy szülinaposunk, ugyanis ma ünnepli 47. születésnapját, Toma Milicevics. Ő pedig a 30 Seconds to Mars egykori gitárosa. Tomislav Toma Milicevics 1979. szeptember 3-án született Szarajevóban. Gyermekkorát azonban már az Egyesült Államokban töltötte. Több hangszeren is játszik, gitár mellett többek között hegedűn és billentyűs hangszereken is otthonosan mozog. A 30 Seconds to Marshoz 2003-ban csatlakozott, és másfél évtizeden át egészen 2018-ig volt a zenekar tagja. Így részese volt annak az időszaknak is, amikor az együttes világszerte ismerté vált. A 30 Seconds to Mars történet 1998-ban kezdődött Los Angelesben, amikor Jared Leto és ugye testvére Shannon Leto megalapította a zenekart. Jared Leto egyébként ugye Oscar-díjas színész is. Na, az igazi áttörést a 2005-ös A Beautiful Lie album hozta meg számukra. Erről a lemezről származik többek között a The Kill From Yesterday és a Beautiful Lie is. Később olyan slágerekkel folytatták, mint a Kings and Queens, a This Is War vagy a Closer to the Edge. Toma Milicevic 2018-ban búcsúzott a 30 Seconds to Mars-tól, de neve máig szorosan összefort a zenekar legsikeresebb korszakával. 47. születésnapja alkalmával pedig akkor jöjjön egy dal abból az időszakból, amikor Toma még a 30 Seconds to Mars gitárosa volt. Itt a Closer to the Edge.

Na, szóval tehát a 30 Seconds to Mars. És Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúrát felelős miniszter pedig Petrányi Viktória filmproducert nevezte ki a filmreformért felelős miniszteri biztossá, jelentette be maga miniszter a Facebookon. Tar szerint a magyar filmpiacot az előző vezetés elhanyagolta és bizonytalanságba sodorta, miközben Magyarországnak kulturális és gazdasági szempontból is fontos szerepe van a nemzetközi filmiparban. Petrányi Viktória több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a magyar és a nemzetközi filmgyártásban is. No, társalapítója többek közt Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének, a Proton Cinemának. Tar azt írta, a producer saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve vállalt el a miniszteri biztosi feladatot. Petrány egyik legfontosabb feladata a magyar filmtámogatási rendszer megújítása, a szükséges intézkedések összehangolása lesz. Emellett felügyel a jelenlegi rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását, valamint részt vesz a filmipar átalakításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben. A miniszteri biztos feladata lesz az iparági fejlesztések és reformok előkészítése, valamint szakmai felügyelete is. Tar szerint sok feladat áll még a kormány előtt a magyar film megújításában, ezért örül annak, hogy ezt a munkát Petrányi Viktóriára bízhatja. Mi pedig reméljük, hogy akkor sikerül majd neki, hogy rendbe tennie. Semmi Blues Band jön, Hey Baby!

Ázva, tehát akkor a Shabby Blues Band, és van egy új csillag, a szlovén kerékpározás egén. Úgy hívják az úriembert, hogy Jakob Omerzel, és 20 éves, ugyanis 12. szakaszt a Vueltán. Ma ő nyerte meg. Volt egy csoport, ők megszöktek a főmezőnytől, és a végén akkor ő bizonyult a legerősebbnek, és beúszta a győzelmet. Gratulálunk neki. Hátul ugye az összetettben vezetők is összecsaptak, Primož Roglič Erik Massa nagyjából egy fél percet vesztett. De még azért van néhány forduló, még néhány verseny, úgyhogy még ezt vissza lehet hozni. 10 perc múlva pedig 18 óra lesz, akkor majd várja nekem a napi krónika, illetve esti krónika itt a Buravidéki Magyar Rádióban, majd pedig jön Hunyadi Péter, és a népzenei műsor is, arról sem maradjanak le.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek csütörtöki jelentéseiből Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a most következő percekben. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónk főbb témáiról először csak egy-egy mondatban.
2: Szeptember 4-én munkalátogatást tesz Szlovéniában a horvát külügyminiszter.
1: Jelentősen nőtt Szlovénia államháztartási hiánya.
2: Az idei Európai Zsidó Kultúra Hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában.
1: Jó hír a magyar egyetemistáknak, már idén újra indul az Erasmus.
2: Hamarosan közvetlen szupervonatok közlekednek Róma és München között.
1: A norvég hatóságok lefoglaltak egy orosz hajót a Spitzbergák közelében. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Élünk Ön egy szlovén vonatkozású diplomáciai hírrel. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter szeptember 4-én pénteken munkalátogatást tesz Szlovéniában, ahol hivatali partnerével, Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel egyeztet. A látogatás célja a jó szomszédi kapcsolatok erősítése és a politikai párbeszéd elmélyítése lesz.
2: A két tárcavezető megbeszélésének középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, az Európai Uniós témák és az aktuális biztonságpolitikai kérdések állnak. Külön hangsúlyt kap az EU nyugat-balkáni bővítése, migráció kezelése, valamint a külső határok védelme, amelyben a két országnak hasonló az álláspontja. A politikusok ellátogatnak az Iskra Deo vállalathoz, amely a legnagyobb szlovén befektetők közé tartozik Horvátországban. A horvát külügyminiszter felkeresi a Horvát Kulturális Központ intézményét, valamint megkoszorozza Ljudevit Gáj horvát nyelvújító és politikus életművét, emlékművét. Média értesülések szerint a miniszteri találkozót követően a felek pénteken 12 órakor közös sajtónyilatkozatot tesznek a szlovén külügyminisztérium épületében. A hír kapcsán az STA megjegyzi, a két miniszter a napokban a Dubrovnik és a Bledi stratégiai fórum keretében már találkozott egymással. A mostani ljubljani látogatás viszont az első átfogóbb és strukturáltabb kétoldalú véleménycserét biztosítja számokra.
1: Jelentős növekedést mutat Szlovénia államháztartási hiánya. A legfrissebb pénzügyminisztériumi adatok alapján az év első 8 hónapjában, azaz januártól augusztusig, a konszolidált mérleg már 1 milliárd 220 millió eurós deficitet ért el az időszakának értékét.
2: Ez a hiány 200 millió euróval haladja meg az előző év azonos időszakának értékét. A pénzügyi tárca beszámolói szerint a büdzsé összkiadás jelentősen az év első 7 hónapjában például 12,3%-kal 10,2 milliárd euróra nőttek. A legfőbb hajtóerő az árvíz utáni újjáépítések elhúzódó költségei, közszférát érintő bérreformok miatti megugró bérköltségek, növekvő szociális transzferek és beruházások, valamint a megnövekedett védelmi és katonai kiadások voltak. A szlovén kormány az egész évre vonatkozóan a GDP 2,9%-ának megfelelő költségvetési hiánnyal számol, ami éppen az eurozóna 3%-os Maastrichti küszöbértéke alatt marad. Bár az Európai Bizottság korábban túlzott költekezési kockázatokra figyelmeztetett, Szlovéniának sikerült elkerülni a túlzott deficit eljárást, mivel az EU aktiválta a védelmi kiadások növelését toleráló nemzeti mentesítési rendelkezést.
1: Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában. Ennek jegyében szeptember 3-án a Ljubljanai Miniteáterben a Zsidó Kutya című angol nyelvű előadást tekinthetik meg az érdeklődők.
2: Szeptember 4-én 18 órai kezdettel a Ljubljanai Zsidó Kulturális Központban megnyitják a Nevünkön kívül semmink sincs című kiállítást, amely a zsidóság jelenlétét követi végig Szlovénia területén az ókortól napjainkig. Ezt követi a budapesti Hamza együttes koncertje. Szeptember 5-én utcafesztivál lesz, Zsidó Kulturális Központban megnyílik a Solyó István kiállítás, és bemutatják Fahid Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét ismertetik. Kertész Imre, Kadisza meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés szombaton 12 óra előtt 15 perccel kezdődik, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este fél 8-kor a Fesztivál Akadémia Budapest Ódák és Legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. A vasárnapi programból kiemeljük az Oscar-díjas Saul fiafilm vetítését és a beszélgetést Dőring Géza színésszel. A széleskörű program társszervezője a Lisztin 10-et, Magyar Kulturális Központ.
1: One, nők címmel nyílik meg ma este 7 órakor a Muraszombati Galériában kiállítás, amelyen kizárólag női alkotók munkái lesznek láthatók, köztük a Lendvai Dancs Marika képzőművész, gobelin művész és jelmeztervező egyik műve is.
2: A tárlata a Csáktonyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezik, amit Márta Horváth az intézmény kurátora nyit meg.
1: Szeptember 6-án 16 órai kezdettel utoljára tekinthetik meg az érdeklődők a Szapáriak Öröksége című kiállítást a Muraszombati Muravidéki Múzeumban. A múzeum működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi kiállítás középpontjában azok a kastély egykori berendezési tárgyai állnak, amelyeket 95 évvel ezelőtt szállítottak el Muraszombatból.
2: Az árverésre azért került sor, hogy az utolsó muraszombati grófadósságait rendezzék. Ennek következtében a három emeletes kastély helyisége szinte teljesen kiőrültek, holott a kastély belső berendezését a két világháború közötti időszak egyik legnívósabb szlovénia enteriőreként tartották számon. A jubileumi kiállításon olyan bútorok és belsőépítészeti tárgyak láthatók ismét egy helyen, meg ma a Szlovén Nemzeti Múzeum, a Maribori Területi Múzeum, valamint az Ausztriai Gráci Univerzális Múzeum Johanneum gyűjteményeiben találhatók.
1: Rovatunk végén arról, hogy meddig tart még a kánikula. Erre a hétvégére még kitart a késő nyárias meleg időjárás, ám az előrejelzések szerint hamarosan véget ér a kellemesnek, nem mondható már kánikulai forróság.
2: Az ÁRSZA információ szerint egy márkás hidegfront érkezik legkésőbb a jövő hét közepén, alapos lehűlés és csapadék kíséretében. A 20-22 fok közötti maximum hőmérsékletek és az esőzés is országos jelleget ölthet, derül ki a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség honlapjáról.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Mai ülésen a kormány arról is döntött, hogy megerősíti Magyarország részvételét Bosznia-Hercegovinában az EUFOR Altea békefenntartó műveletben.
2: A 150-ről legfeljebb 300 főre emelkedik a magyar katonai létszám, és akár hosszabb időre, 90 nap helyett 380 napra is telepíthetők a katonák a műveleti területre. Köbel Anita kormány szóvívő szerint a Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország alapvető érdeke.
1: A magyar hallgatók már az idei tanévtől ismét teljes jogú résztvevői lehetnek az Európai Unió Erasmus Plus programjának, jelentette be a kormány csütörtökön.
2: Ezzel párhuzamosan a korábban kizárt egyetemek és kutatóik előtt újra megnyílhat a Horizont Európa kutatási és innovációs program is.
1: Az Európai Unió szeptember 3-ától csütörtöktől ideiglenesen felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából.
2: A korlátozás hátterében az áll, hogy a dél-amerikai ország nem tudott elegendő egészségügyi garanciát nyújtani az uniós szabályok teljesítésére. Különösen az állattenyésztésben alkalmazott antibiotikumok és antimikrobális szerek használatára vonatkozóan. A tiltás kiterjed a marha és baromfi húsra, valamint a lóhúsra, tojásra, mézre és az akvakultúrából származó termékekre is. Az intézkedés ideiglenes. A baromfi és a méz esetében a napokban záruló helyszíni uniós ellenőrzések függvényében a szállítások akár néhány héten belül újraindulhatnak. A marhahús import visszaállítása viszont a bonyolultabb ellátási lánc miatt jóval hosszabb időt vehet igénybe. Brazília az EU egyik legnagyobb húsbeszállítója. 2025-ben például több mint 92 000 tonna marhahúst exportált az Unióba.
1: Új fázisba lépett az olasz államvasutak nagyszabású projektje. A Trenitalia által üzemeltetett Ferenci Rossa nagysebességű vonatok megkezdték a tesztüzemet Németországban és Ausztriában.
2: A fejlesztés a német Deutsche Bahn és az osztrák ÖBB vasúttársaságokkal partnerségben valósul meg, és jelenlegi tervek szerint első körben 4 közvetlen járat indul majd. Milánó-München, a körülbelül 6,5 órás menetidejű járat főbb központi megállói Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano és Innsbruck lesznek. Róma-München a másik, nagyjából 8,5 órás utat megtévő szerelvények Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano és Innsbruck érintésével közlekednek majd. A Brenner alagút átadása mintegy 1 órával csökkenti majd a menetidőt, 2028. decemberétől pedig a teljes szolgáltatás már napi 10 járatból áll majd Olaszország és Németország között, olvasható a Euronews frissen megjelent írásában, amelyből az is kiderül, hogy a hálózatot a későbbiekben Nápolyig és Berlinig is kiterjesztik.
1: Fejbe és gyomron lőtték ma reggel a Szaratov megyei Probudzsednyei településen azt az orosz tábornokot, akit az ukrán vezetés a kijevi gyermekkórház lebombázásáért tart felelősnek. A támadó motorkerékpárral érkezett, két lövést adott le pisztolyából Nikolaj Varpahovicsra, majd elmenekült.
2: A tábornokot súlyos állapotban fej és hasi sérülésekkel szállították kórházba, és érek szerint már előkészítik a Moszkvába szállítását. Támadásban a sofőrje is megsérült, de neki sikerült értesíteni hatóságokat. Az orosz nyomozók emberölési kísérlet miatt indítottak eljárást, de az áldozat kérdését hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A merénylet mindössze néhány nappal azután történt, hogy az ukrán legfőbb ügyészség hétfőn távollétében meggyanúsítta Varpahovicsot, az orosz légierő 22. nehéz bombászó divíziójának parancsnokát azzal, hogy ő adta ki a parancsot a 2024. július 8-ai rakétatámadásra.
1: A norvég hatóságok lefoglaltak egy orosz hajót a Spitsbergák közelében, hogy érvényesítsék a Naftogáz ukrán energiavállalat több mint 4 milliárd dolláros kártérítési igényét. Az akcióra azt követően került sor, hogy a norvég parti őrség 24 órás patthelyzet után felügyelete alá vonta a járművet az északi sarkvidéken.
2: A kárterítési eljárás hátterében a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálása áll, aminek során Moszkva elkobozta a Naftogáz jelentős vagyonelemeit. A hágai választóbíróság még 2023 áprilisában kötelezte Oroszországot 4,22 milliárd dollár, valamint annak kamatai és a perköltségek megfizetésére. A The Straits Times beszámolja szerint az orosz féledé megtagadta a döntés végrehajtását. Az orosz külügyminisztérium szóvévője a TASZ-szerű ügynökségnek keresztül reagált a történtekre, és egyenesen kalózkodásnak nevezte a norvég hatóságok fellépését.
1: Donald Trump felvetette a stratégiai fontosságú hormuzi szoros átnevezését Trump szorosra. Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra utalt, hogy a vízi út jelenleg az USA ellenőrzése alatt áll.
2: Az elképzelés nem az első hasonló jellegű kezdeményezés az amerikai állam fő részéről. Az elnök a kanadai kereskedelmi feszültségek idején az Ontario tavat, Amerika túra keresztelt át, míg 2025. január hivatalba lépésekor a Mexikó öblöt nevezte át Amerika öbölre, ám ezeket a döntéseket az érintett szomszédos államok egyike sem fogadta el.
1: Furcsa jelenetet rögzített egy kamera egy oroszországi elektronikai üzletben áll záróhírünkben.
2: Egy vásárló meglökte az egyik humanoid robotot, amely ezt követően a férfi felé mozdította a lábát, úgy tűnt, mintha megrúgta volna a lögdösödő vásárlót. Ezután hárman kellettek az, hogy lefogják az elszabadult robotot. A felvétel futó tűzként terjed az interneten, de az továbbra sem egyértelmű, hogy a gép önállóan reagálta, vagy távirányítással irányították.
3: Sport.
1: Clara Lucan ezüstérmet szerzett félmaratonon a dél-olaszországi Tarantóban zajló 20. mediterrán játékok utolsó versenynapján, szeptember 3-án. A célba érés után a szlovén atléta kiemelte, hogy a nehéz időjárási viszonyok ellenére nagyon szép sikerként éli meg az ezüstérmet. A futóknak valójában rendkívül nehéz, 30 fokos hőségben és magas páratartalomban kellett teljesíteniük a 21 kilométeres távot. A versenyt egyébként a marokkói Fatima Ezahra Birdaha nyerte meg. A szlovén csapat ezzel a dobogós hellyel zárta a tarantói multisport eseményt. Ma este 8 órakor a döntőkkel és a záró ünnepséggel érnek véget a 20. mediterrán játékok az olaszországi Tarantóban. Az augusztus 21-i hivatalos megnyitó óta a játékok szervezői az összesen 288 éremkészletből 285-öt osztottak ki. Ezek közül a szlovén atléták összesen 19 érmet gyűjtöttek a játékokon, 3 aranyat, 4 ezüstöt és 12 bronzot.
4: Időjárás.
2: Az ország középső része felett mérsékelten felhős, másod derült lesz az ég éjszaka. Hajnalra 11-18 fokig frissül fel a levegő. Pénteken többnyire napos időre van kilátás némi délnyugati széllel. Legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
3: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap utolsó hírműsorába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a magyar néphagyomány szüreti dalaival, boros nótáival idézzük meg a szüreti időszak régi hangulatát, a Kalamajka együttes felvételein. A felvezetőben az asszonyok mulató nótáit hallgattuk a dél-dunántúli hagyományból. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A szüret egy több hónapos időszak, mely nem csupán munkaalkalom, hanem az egész éves szőlőmunkák lezárásaként a közösségi összetartozást erősítő ünnep is. Több rituális esemény is kapcsolódott hozzá, mint például a szüreti koszorú készítése, a szőlőáldás vagy egyes vidékeken a szőlőhegyi körmenet. A szüret a 16-17. Században igazi sátoros ünnepnek számított, melyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. Sőt, ezekben az időkben még a bíróságok is felfüggesztették a működésüket. A munkák végeztével a zenés táncos események, a hagyományos ételek és italok, valamint a tréfás játékok mind hozzájárulnak a szüreti ünnep hangulatához. Mai adásunkban szőlőhegyeken, pinceházakban, szüreti bálok alkalmával zajló események hangulatát elevenítjük meg.

Adjon Isten erőt, egészséget, országunkban csendes békességet, hogy olyan legyen mind az itce, mind a pince, mind a bolt, mint az előtt régen volt, hogy megbecsülje minden ember egymást, mind a magyar, mind a poják, mind a tót, mint az előtt régen volt. Adj Isten, hogy sült lúd járjon az utcába, kovászos iborkát tartson a szájába, az ökör is sülve járjon, két oldalán kulacsáljon, az is hozzánk közel járjon. Éj, de nagyon jól gondolta, ki a szőlőfát plántálta, s egert véle körül rakta. Boresz, Borennek a neve, fekete a szeme, zöldennek a levele. Vaskapával megkopogtatott tőkécskék, metszőkéssel megszomorgatott feszőcskék, magyarófával körülveretett hordócskák, abban vannak az embert bolondító borocskák. Néha vidámító, néha szomorító, erszénypusztító, ruharongyosító. Most hát iszom az elment gólyákért, az itthon maradott verebekért, kelmetek kedvéért, és mindnyájunk egészségiért.

Szőlőtőke termette, bor ennek a neve. Görbekéssel sarkon csúzták, tölgyfa között szorították. Ez az én bús fejemnek vigasztalója, szegény feleségemnek fejfájítója.

A szürethez tartoznak azok a szőlőőrző népszokások is, mint amilyen a lányok kalákája szőlőőrzés idején. A Sárközben és a szlavóniai magyar falvakban szüretet megelőző hetekben a leányok kivonulnak a szőlőbe, hogy kereplővel, hújogatással távol tartsák a madarakat az érésben lévő szőlőtől. Különösen figyelemre méltó a sárközi szőlőőrzés, amely a párválasztásnak, az ifjúság közös szórakozásának egyik alkalma is. A mulatozás, dalolás és táncolás az úgynevezett háló tanyán történik, ahol a leányok és a legények a szőlőőrzés idejére, némi szabadságot megengedve együtt töltik az éjszakákat.

0: te bor? Hol termettél? Tetőn vagy oldalon? Ha tetőn termettél, járd meg tetememet. Ha oldalon lettél, járd meg oldalamat. De ollan szégyen ne tégy velem, mint a minap tettél. Engem a sok nép előtt sárba hempergettél. Muszolj, ha tudsz, ha pedig nem, akkor mars az áristomba.
1: A bodnárok tánca a régi Tokaj hegyaljai szüreti mulatságok úgynevezett bemutató jellegű mesterségtánca. A boros hordókat készítő mesterek járták úgy, hogy az egyik kézben kerekre összefogott hordóabroncsokat összeütögetik, majd az abroncsok egyik végét egymásnak átadva láncba kapcsolódnak össze állandó keringés közben. Fontos mozzanat az abroncsok ünnepélyes keresztezése, felemelése, majd földre helyezése és körültáncolása. A bodnár bálok fénypontját adó bodnár táncot más tréfás események, táncmulatság és asztal melletti nótázás követte, melyet következő felvételeinken hallgathatnak.

Addig táncolok, mulatok, még csak be nem rukkolok. Ha bevesznek katonának, vagy tüzérnek, vagy bakának, megsiratnak engemet a kislányok. Addig iszok, mulatok, még csak jó, be nem rugok. Ha berugok, majd kirúgnak, ha kirúgnak, majd lefekszek, ha lefekszek, majd főkelek. Akkor is csak Pali lesz az én nevem.

Valamennyi szőlőszem ősszel szüretkor, még két annyi búzaszem vígaratáskor, valamennyi harmat napfény költekor, mindannyi jókat adjon az Úr mindenkor. Senki se szomorkodjék, mindenkinek békét hagyjék, az jó borból jót igyék, magának kedvet vegyék, vivát!

0: A magyar borkedvelő nép. Nagy ünnepek, közösségi események, baráti találkozások alkalmával a legnemesebb italt előszeretettel tölti poharaiba. Az egész évi munkát igénylő szőlőtermesztés és borkészítés számos vidéken a megélhetést jelentette az embereknek. Ezért a búzaszenteléshez hasonlóan a szőlőhegyekre is áldást kértek.
1: A somlóhegyi kápolna búcsúja nyáron Margit napkor volt. Mise után zászlókkal, egyházi jelvényekkel mentek a falubeli templomtól a hegyen lévő kápolnáig. Útközben a szőlők között könyörgő énekkel kérték terményeikre az áldást. Mi atyánk, Úristen, hallgass meg minket, áld meg mezőnk és szőlőinket, szentséges nevedben kenyeret s bort kérünk, hallgass meg bennünket, kik hozzád térünk. Mi atyánk, Úristen, hallgass meg minket, áld meg mezőnk és szőlőinket.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a magyar népzenei hagyományok szüreti dalai, boros nótái szóltak a Kalamajka együttes felvételeiről. Végezetül a szüreti mulatságok gyakran virradatig tartó hangulatát idézzük meg két hajnali nótával. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

0: Mikor a betyárok világból kimúlnak, gazdag kocsmárosok koldulásra jutnak, a szép asszonyok is mind lerongyolódnak, hegedűs cigányok hazaballaghatnak.
1: Na és mi is lassan hazaballagunk már, mint a délutáni csapat. Györkös Korán volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Köszönjük a figyelmüket, és maradjanak továbbra is velünk, mert hamarosan majd esti mese is érkezik, aztán Magyar Nóták és Csárdások, 20 órakor megismételjük a terepjárót, 21 órakor pedig a podcast is, úgyhogy továbbra is érdemes MMR-t hallgatni, meg holnap hajnaltól ismételten élővezetett adás várja önöket, akkor is számítunk a figyelmükre. Jó rádiózás, szép estét mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Bence útra

0: Gabriella. Reggeli mese. Reggel, pont akkor, amikor a legédesebb a pihenés, legizgalmasabbak és legszebbek az álmok, legmelegebb az ágyikó és a takaró, és legpuhább a gyerekek mellett pihenő kis Maci. Hát bizony akkor jön el az ideje a kínos felkelésnek, ébresztésnek, mert óvodába, iskolába kell sietni, anyunak és apunak pedig munkába. Akkor aztán ki az ágyból világlustája? Ébredj! Ébredj, kelj már fel, no! Mi az, ameddig akarod még lopni a napot, a hasadra süt a... És még sok más nem éppen kellemes ébresztés hangzik el a gyerek szobában. Anyu és apu ugyanis reggel a legtürelmetlenebb, mintha nem is pihenéssel töltötték volna az éjszakát, hanem rémálmok és kísértetek üldözésével. Így aztán nem is csoda, hogy a gyerekek is morcosan ébrednek. Duzzognak, és nincs kedvük felkelni. Sokszor a sok-sok húzavona, feleselés már kora reggel csípős keménységgel végződik, más szóval veréssel. Amitől persze senki sem érzi majd magát jobban. Sőt, anyunak, aki általában az ébresztő szerepében kísért, el lesz rontva az egész napja. Hiszen később, amikor majd egy kissé lehiggad, szívből bántja az egész. A kisfiú és a kislány pedig még duzzogósabbá, rossz kedvűbbé válik tőle, és az óvodában vagy iskolában igyekszik a kapottat mindhamarabb továbbadni. De ennek aztán nem kell feltétlenül így maradni. Jó reggel, tündérke, álomországból kitalált számotokra néhány új ébresztési javaslatot, amelyeket talán jó lesz betartani. Hogy reggel kellemesen kezdődjön a nap, jól folytatódjon a munka, és az est nyugodalmas pihenéssel, szép álmokkal teljen. Válogassunk közülük. Jó reggelt! Jó reggelt, kelj fel gyorsan, kis bojtár, ébredezni kéne már, a reggeli csak rád vár. Jancsi és Juliska nyomán, de a gonosz boszorka nélkül. Reggel van már, ki az ágyból szaporán világhét alvói? Azt hiszitek, örökké tart a mély alvás pihenés? Téged, Jancsi, óvodába küldlek, te meg Juliska iskolába mész. Aztán íziben keljetek ám fel, mert különben kihűl az asztalon a reggeli. Jó reggelt, szép reggelt! Mindenki felébredt. Te és te ki az ágyból, szerénke? Süt a nap, és itt a reggel, kelj fel gyorsan szaporán. Tán csak nem a tapsot várod, vagy talán azt kívánod, hogy ma délben legyen a reggeli. Vagy csak menjen be anyu halkan a szobába, cirógassa meg gyengéden a kisgyerek buksiját, hogy az utolsó álom még széles mosoly csalhasson az ajkára. Aztán, amikor kinyitja szemét, és észreveszi édesanyját, a mosoly ott maradhasson, tudva, hogy szülei szeretettel ébresztik, és kívánják neki a jó reggelt, és az asztalon már ott gőzölög a meleg teljes kávé, és illatozik a finom lekváros kalács. Aznap az iskolában ő sem akar majd folyton folyvástra koncátlankodni. És anyu és apu is úgy érezheti, hogy egy jó, ígéretes nap áll előttük. És végül is, miért ne lennének szép napjaik, ha csak ilyen kevésen múlik, nem de? Tehát jó reggelt mindenkinek, hogy jó napunk lehessen.
1: Itt a vége, most jövél le! Szép volt, mesem volt! Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió.
6: A hét magyar nótája.

születtem a kiskunságon, csikós lettem Portobágyon. S nincs is olyan földi lélek, akivel én megcserélek. Szívemnek csak egy a bajom, s nem segíthet senki rajta, hogy itt élek Portobágyon.

szívemnek csak egy a baja, azt nem segíthet senki rajta. Hogy itt élek, hordobágyom,

Visz a lova már gondokrom, a világgal semmi dolgom. Minden bucka jó fajtásom, az senkivel sincs szamadásom. Itt a rossz is

a molnár csónakba szedi a vámot. Csónakon, egy csónakon járnak be hozzá a lányot, de a lányot, mert a molnár csónakba szedi.

más lisztben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak údert venni magának, de magának. Nullás lisztben fürödhet.

körökké. Az a vonat nem érkezik,

kislánynak én leszek a párja, kinek mi gondja van rája, hogy járjon a világ szája, a legszebb kislánynak én.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Szeptember 3-a van, csütörtök, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és következik a Terepjáró. Benne pedig 4 téma várja önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk, és már is itt az első témánk. Bejönni látszik a szőlőtermelők munkája. A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet mérései alapján ugyanis a legtöbb szőlőfajtánál már optimálisak a feltételek a szüreteléshez. Hogy milyen évjáratra számíthatnak a gazdák, és mire kell ügyelniük a szüret időszakban, annak Ficser Ines és Horváth Dávid jártak utána.
2: Az idei évjáratról Janja Poszol-Korosec, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa számolt be rádiunknak.
3: Letošnje leto je zelo drugačno leto kot prejšnja leta, sicer

0: Delovanje grozdja ni bilo tako težko, pridelati zdravje.
1: Az idei év nagyon más, mint a tavalyi. A szőlő termesztése ugyanakkor nem volt különösebben nehéz. Egészséges, szép szőlőt lehetett megtermelni, hiszen a peronospora és a lisztharmat okozta fertőzések kockázata kisebb volt. Talán a lisztharmat jelentett valamivel nagyobb problémát, de összességében idén valóban szép, egészséges és jó minőségű szőlőt lehet betakarítani. Másfelől viszont a szőlőbogyók növekedése nehezített volt, illetve kisebb maradt. Bár a szőlő a napos, szárazabb időjárást általában jól viseli, az idei aszály mégis megviselte a szőlőt. Ezt most a szüret során is látjuk. Amikor leszedjük a szőlőt, illetve amikor a mérlegre kerül, egyértelműen látható, hogy a termés mennyisége kisebb. A hozam tehát kisebb annál, mint amit a szőlőtermelők szerettek volna. Tehát az egyik oldalon szép, egészséges szőlőnk van, a másikon viszont sajnos kisebb a termés, mint amire számítottunk.
0: Tak da, po eni strani bo lepo zdravo grozdje, na drugi strani pa žal manjši pridelek, kot bi ga želeli imeti.
2: A Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézetnél egészen augusztus eleje óta hétről hétre követik a szőlő érésének folyamatát. A legutóbbi mérési eredmények azt mutatják, hogy a korai érésű, illetve pezsgőnek szánt szőlőfajták szüretelése már befejeződött, most pedig a középkéső érésű szőlőfajtákon van a sor. A későérésű szőlőfajták szüretelésével viszont még várhatnak a gazdák, hiszen ezekben még meglehetősen magas a savtartalom. A cukorfokok pedig a szőlőskertek eltérő fekvése miatt is nagyobb különbségeket mutatnak, áll a legutóbbi beszámolóban. A szüret kezdete előtt viszont nagyon fontos a megfelelő előkészület is, mondja a szakember.
0: Pred samo trgatvijo bi rekla, da ne smemo pozabiti na samo čistočo, na samo dobro pripravo vinske kleti, na čistočo.
1: A szüret előtt nem szabad megfeledkezni a tisztaságról sem. Fontos a pincék és a borászati eszközök megfelelő előkészítése és tisztán tartása, hogy már a feldolgozás kezdetén se alakuljanak ki olyan hibák vagy betegségek, amelyek később a bor minőségében is megmutatkozhatnak. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a cukorfok mérése is, amit minden termelő saját maga is elvégezhet. Ennek során nagyjából 100 szőlőszemet veszünk mintának, 50%-ot a fürt árnyékos, 50%-ot pedig a napos oldaláról. Így képet kaphatunk arról, hogy az adott fajta milyen érettségi állapotban van, és ennek alapján dönthetünk a szüret időpontjáról.
0: 50% iz senčne strani grozda, potem 50% iz sončne, da vidimo, kje smo, kje je naša, ne vem, določena sorta, preden se odločimo za samo trgatev.
2: A múlt héten zajló lendvai borok estjén Ftichár Inés kolléganőnk kérdezte a borászokat arról, hogy milyen évjáratra számítanak. Elsőként Milan Magdics, a Magdics borászatból mondta el meglátásait.
3: Letošnja letina bo zelo vprašljiva. Sorte zori ne
4: enako. Az idei termés nagyon kérdéses lesz. A szőlőfajták egyenlőtlenül érnek, sőt egy azon fajtán belül is vannak különbségek. Idén ehhez kell igazodnunk. Olyan évjáratra, mint amilyen a tavaly volt, hogy minőségben és mennyiségben is jó volt a termés, sokáig nem számíthatunk. Viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó borokat tegyünk a piacra.
2: Majd Paller Péter és Kulcsár Bojan is elmondták, hogy milyen szüretre számítanak.
5: Leszámítva az aranyszínű sárgasági problémákat, jó lesz a termés, bő lesz a termés, úgyhogy meg gyorsak lesznek a szüretek, úgyhogy arra számítunk, hogy már így szeptember végén már megint a tengeren leszünk.
6: Mint minőségűre az biztos jó lesz, mennyiségűre azt nem tudom pillanatnyilag pontosan megmondani, de én jó évjáratot várok.
7: Mikor beszélhetünk kihívást jelentő viselkedésről, és miként reagáljon arra tudatosan a szülő, illetve a pedagógus? E köré a kérdéskör építette az előadását dr. Révész Kiszella Kinga és Burom Katalina a tanévkezdő szakmai napon, amit augusztus végén szervezett meg a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. A vendégek ezúttal az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről érkeztek. Botka Ágnes beszélgetett a téma elméleti és gyakorlati oldalának kiváló ismerőivel.
8: A mi témánk az a viselkedés zavarok és a végrehajtó funkciók zavarainak az összefüggései. Egy picit talán a problémás viselkedésről beszéltünk, illetve hogy annak hátterében milyen funkciózavarok, ezek közül a végrehajtó funkcióról beszélt a kolléganő.
9: A végrehajtó funkciókban három nagy területre sorolhatjuk a különböző problémákat. A munkamemória területére, ez egy ilyen rövid távú memóriakapacitás, amiben tároljuk az adatokat, tehát kapunk egy rövid távú információt, és ezzel kell dolgoznunk. Például meg kell jegyeznünk az összeadás és a kivonás műveleteiben a maradékot, ez egy rövid távú verbális memória feladat, illetve a kognitív flexibilitás, amikor egy feladat megoldásához különböző megoldás és stratégiákat kell választanunk, és a flexibilitás azt jelenti, hogy az adott feladat megoldásához mindig a legjobb stratégiát fogjuk választani, és képesek vagyunk váltani a különböző megoldási módok között. Míg a gátlás képessége az ugye azt a célt szolgálja, hogy le tudjuk gátolni azokat az információkat, amikre éppen aktuálisan nincsen szükségünk.
10: Igen, említettem még azt, hogy nagyon összemosódik a viselkedés zavar a magatartás zavarral, és hogyan lehet ezt a két dolgot felismerni, illetve utána kezelni, meg felképpen közelíteni hozzá.
8: Tulajdonképpen nem is annyira a viselkedés zavarok és a magatartás zavarok, azok nagyon gyakran össze tudnak mosódni. Igazából nem is zavarról kellene, hogy beszéljünk, hanem a viselkedés szabályozásának a zavaráról, mint ahogy a kolléganő is említette, ennek a készség-képesség komplexumnak egyébként a kialakulása serdülőkorra várható. Tehát mikor pici gyermekekről óvodában, általános iskolában beszélünk, akkor ez a magatartás szabályozás nehézsége vagy zavara. Ez két külön kategória, amikor nehézség az egy egyszerűbb helyzet, könnyebben korrigálható. A zavar az már gyaníthatóan valamilyen idegrendszeri funkció eltérést is von maga után, és ami ugye a fő probléma, hogy akár magatartás, akár ugye a viselkedés, tehát egy-egy előjövő válaszreakcióról beszélünk, arra mindig valahogyan tekintenünk kell, és ezt nevezzük ugye kihívást jelentő viselkedésnek, és az a pedagógiának a legnagyobb feladata, én azt gondolom, hogy erre reagálnia kell. Tehát ugye a problémás viselkedést, a kihívást jelentő viselkedést, akár az osztályteremben, akár azon kívül, de érdemes lereagálni, érdemes valamilyen eszközzel a megoldást megtalálni arra, hogy megtaláljuk a probléma forrását, az okát. És ne csak a tünetet próbáljuk megkezelni, mert a tüneti kezelést tudjuk, hogy kevés, inkább az okokat feltérképezni, mert ha interventíven, preventíven szeretnénk beavatkozni, akkor ezt látnunk kell, hogy mi áll a hátterében, mit szeretne ő ezzel elérni. Erről is szólt az előadás egy rövid része, hogy azt beszéltük át az itt ülő közönséggel, pedagógusokkal, hogy mi az a néhány dimenzió, amiben gondolkodniuk kell akkor, amikor egy gyereknél egy problémás viselkedés előjön, hogy gondolkodjanak abban, hogy mit is akar ő ezzel elérni, mi ezzel a célja, és akkor fogunk tudni eredményesek lenni a pedagógiai munkában.
10: Külső megfigyelőként, de valóban ezt hangsúlyozom, hogy külső megfigyelőként, sokszor látom azt, hogy persze az iskolának különböző szakszolgálatai vannak, kiemelik ezt a gyereket, elküldik a megfelelő szakemberhez, és akkor úgy érzem, hogy ez már eleve egy kicsit is stigmatizál, és a gyereknek utána úgyis vissza kell térni az eredeti közegbe. Mi az önök véleménye erről?
9: Hát azt gondolom, hogy nyilván szükség van a diagnózisra nagyon sok esetben, pont azért, hogy a sajátos igényét meghatározzuk, de azt is gondolom, hogy nem megoldás a külön fejlesztés, hanem együtt kell dolgoznunk. Tehát az osztálytermi környezetben ugyanúgy alkalmazni kell azokat a stratégiákat, amik egy viselkedés szabályozás esetén, egy tanulási zavar esetén, egy magatartás probléma esetén szükségesek. Tehát a többségi pedagógusokat nagyon meg kellene segíteni azokkal a gyógypedagógiai módszerekkel, amiket tudunk alkalmazni osztálytermi körülmények között is, és nyilván szükség van az egyéni fejlesztésre is, de a kettő külön nem működik, csak egymással karöltve, tehát a gyógypedagógusnak és a pedagógusnak nagyon tudni kellene együtt dolgozni, és a megoldás az lenne, ha két tanáros módszerben tudnának együtt dolgozni.
8: Én amit még hozzátennék, hogy valóban a diagnózis állítás, az állapot megismerés az egy fontos dimenzió, de ezen túlmutatóan el kellene kezdeni, azt gondolom, a pedagógusainknak, pedagógiában is úgy gondolkodni, hogy nem is annyira a fogyatékossága kerül az előtérbe, mint ahogy ön is említette, hogy légben egy stigmatizáló folyamat, hanem arra reagálni, hogy egy adott gyermeknek mi is az igazi szükséglete. És ha a szükséglet alapú gondolkodást, amelyben persze a pedagógusnak és a gyógypedagógusnak közös feladata szerepe van, de valamilyenképpen erősíteni lehetne a köznevelés rendszerében, akkor azt gondolom, hogy akkor tudna hatékony lenni az oktatási rendszerünk.
7: A Beltinci folytatja a kupasorozatot, miután az első körben tegnap 1-0-ra legyőzte a Murát. Kihívásokkal teli bajnokság vár a NAFTA két első ligás utánpótlás csapatára. Az összefoglalót Göncserit készítette.
11: Meglepetés vagy nem, a szlovén kupa első köre az olimpia után még egy korábbi győztest búcsúztatott. A Mura alul maradt a szomszédközségi rangadón a Beltinci otthonában. A második ligás csapat stadionján mintegy 3000 néző követte a kupa mérkőzést, amelyen a 13. percben Klemen Mlakar meglépett a vendégvédőknek és vezetést szerzett a Beltincinek. A hátrány után ugyan a Mura átvette a kezdeményezést, de az első fél időben csak távoli lövésekkel próbálkoztak. A mérkőzés hajrájában minden kétséget eloszlathattak volna, de rántás a labdája centivel került a kaput, majd Fermisek Borsics lövését védte nagy bravúrral. Ezt egy gyors kontratámadás követte, és a Mura legnagyobb helyzete, Butics helyzeténél a hazai kapus Sumenyák brillírozott. A Beltinci Klimat Rátnyék tehát népes szurkoló közönség előtt kiejtette a Murát, és bejutott a kupa második fordulójába, amely az előselejtezőkhöz és az első fordulóhoz hasonlóan a Községközi Labdarúgó Szövetség keretein belül zajlik. Az idei Pivovarna Unión kupában összesen 181 szlovén futballklub vesz részt, 6 első ligás klub, köztük a NAFTA is csatlakozott az előselejtező utáni első fordulóban, míg a fennmaradó 4 Európában játszott klub a második fordulóban kezdi meg a kupa harcot. A korábbi kupasorozat győztes Alumini tegnap az élvonalbeli bajnokság második fordulójának halasztott mérkőzésén szenvedett verességet. A bajnoki címvédő Celje a hajrában rugott 2 góllal nyert. Az első ligán serdülő csapatok is pályára léptek tegnap. A NAFTA az Illíria vendégeként 6-4-es verességet szenvedett. A lendvai U17-es csapatnak góljait Szörsá Horvátics és Batinics rúgta, ez utóbbi duplázott. U15-ben is a negyedik forduló mérkőzései voltak műsoron, a NAFTA fiataljai nagy különbségű 7-0-ás verességbe futottak bele. Kihívásokkal teli bajnokság vár az első minőségi osztályba feljutott NAFTA két korosztályos csapatára.
7: Ingyenes felnőtteknek szóló mozgásprogram indul Lendvár. A foglalkozásokat október 1-től jövő év június végéig, 30 héten át heti 2 alkalommal, kedden és csütörtökön este 7 és 8 óra között tartják a Lendvai Judo Klubban. Az Migalszedovádbe indulj el a mozgás felé elnevezésű projekt keretében zajló program összesen 60 óra szakember által vezetett mozgást kínál. A férőhelyek száma mindössze 15, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. Szabó Rudolf összeállítása következik.
12: Szeptember 1-től lehet jelentkezni az Migalszedovádbe indulj el a mozgás felé nevű projekt keretében meghirdetett ingyenes edzésekre. Lendván a felnőtteknek szóló funkcionális edzés és biztonságos eséstechnika program elsősorban a kevésbé aktív felnőtteknek szól, akik szeretnék javítani fizikai állapotukat, egészségüket és mozgásbiztonságukat. Az edzéseket a Lendvai Judo Klub edzőtermében a Mohor utca 1-es szám alatt tartják. A résztvevők fejleszthetik izomerejüket, egyensúlyérzéküket, mozgékonyságukat, törzsstabilitásukat és állóképességüket, miközben megtanulhatják a biztonságos esés technikákat. A foglalkozásokat Aleš Nedelko vezeti, a gyakorlatokat pedig a résztvevők képességéhez igazítják. A program elején és végén fizikai állapotfelmérést is végeznek, így nyomon követhető a fejlődés. Előzetes sportismeret nem szükséges. A programra azonban a mozgás szegény életmódot folytató felnőttek jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a szűrő kérdév feltételeinek. Bővebben Aleš Nedelkot hallják.
13: Letos bo malo drugače potekala vadba, se pravi ne bo samo obrambe, ampak bo funkcionalna vadba z učenjem
2: pravilno. Idén kicsit másképpen zajlanak az edzések. Nem lesz önvédelem, hanem funkcionális edzést tartunk, amelynek része a helyes eséstechnika elsajátítása. Az önvédelmet kivettük a programból, mert úgy ítéltük meg, hogy inkább több időt fordítunk az állóképességet és a mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatokra. A tavalyi csoport tapasztalatai alapján azt láttam, hogy az önvédelem nem igazán érdekelte a résztvevőket. Inkább a körkörös, illetve állomásos rendszerben végzett edzéseket részesítették előnyben, ezért idén ebbe az irányba megyünk tovább.
12: A foglalkozások 30 héten keresztül heti két alkalommal zajlanak, kedden és csütörtökön összesen 60 órában. A program 2027. június 30-áig tart.
13: Na začetku bomo začeli z raztegovanje, z osnovami padanja, to bo pač začetek.
2: Az elején nyújtással és az eséstechnika alapjaival kezdünk. Ez lesz a bemelegítés része. Először bemelegítünk, nyújtunk, majd következnek a cselgáncsból származó eséstechnikai elemek. A végén pedig körkörös edzés következik. Mindenki bemutat majd egy gyakorlatot, amelyet aztán közösen elvégzünk. Így váltják egymást a gyakorlatok, és a résztvevők is aktívan bekapcsolódnak az edzésbe. Nem csak fizikailag, hanem gondolkodásban is részt vesznek a közös munkában. Nem az a cél, hogy egyetlen ember vezesse az egész edzést, hanem hogy együtt dolgozzunk, és közösen határozzuk meg a gyakorlatok szintjét és intenzitását.
12: És milyenek voltak a visszajelzések a tavaly első alkalommal megvalósult program résztvevőitől? Hogyan érezték magukat?
13: Počutek, vsi so govorili, ka se boljše počutijo, ne, ker predvsem vaje so tudi take za hrbet, pa za...
2: A tapasztalat az volt, hogy mindenki azt mondta, jobban érzi magát az edzések után. Főleg azért, mert hát- és lábgyakorlatokat is végeztek, illetve olyanokat, amelyeket például terápián vagy masszás során is alkalmaznak. Ezek rendszeres végzése fontos a hát és a váll izmainak erősítésében is. A résztvevők egyértelműen jobban érezték magukat.
12: A férőhelyek száma korlátozott, mindössze 15, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. Bővebb információ az Migály Szeda Vádbe projekt honlapján található. A szervezők 18 éven felüliek jelentkezését várják. A projekt értéke több mint 4,4 millió euró. A 4 éves programot az Európai Unió és a Szlovén Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium társfinanszírozza, a Szlovén Olimpiai Bizottság, az Országos Népegészségügyi Intézet és a helyi közösségek együttműködésével. Az első szezonban 130 program indult, mintegy 1870 résztvevővel, akik összesen 7800 órát mozogtak. A második szezonban már 193 programot választottak ki országszerte, ebből 11-et a Mura vidéken. A résztvevők 3/4 nő, átlag életkoruk 49 év. A legfiatalabb 19, a legidősebb résztvevő 86 éves volt. A felmérések szerint a program hatására minden vizsgált területen javult a fizikai teljesítőképesség, leginkább a lábak ereje és állóképessége.
7: Csütörtök van, szeptember 3-a, és ez volt a terepjáró. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legnaposabb városába, Szegedre látogatunk. A Tisza partján fekvő település nem csak gyönyörű tereiről, szecessziós épületeiről és híres dómjáról ismert, hanem pezsgő egyetemi életéről, különleges gasztronómiájáról és vendégszeretetéről is. Mai úti társam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Ines, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Szeged történetének talán legismertebb eseménye az 1879-es nagy árvíz, amely szinte teljesen elpusztította a várost. Hogyan sikerült innen újra felépülni?
2: Így van, az 1879-es nagy árvíz valóban meghatározó eseménye Szeged történelmének. A Tisza átszakította a gátakat, és a város szinte teljes egészében víz alá került. Az akkori épületek túlnyomó többsége elpusztult, és több tízezer ember maradt fedél nélkül. 165-en pedig életüket is vesztették. Sokan úgy gondolták, hogy Szeged soha nem lesz képes talpra állni. A város újjáépítése azonban példátlan összefogás eredménye volt. Nem csak Magyarország minden részéről érkezett segítség, hanem Európa számos városa is támogatást nyújtott. Ezért ma is több szegedi utca viseli olyan városok nevét, mint például London, Párizs vagy Brüsszel. Az újjáépítés idején Ferenc József császár is ellátogatott Szegedre, és ekkor hangzott el a híres mondata: Szeged szebb lesz, mint

0: volt. Ez nem csupán biztatás volt, hanem valóban így is történt. Az újjáépítés során korszerű városszerkezetet alakítottak ki széles sugárutakkal és egymást körülölelő körutakkal, amelyek ma is meghatározzák Szeged arculatát.
1: Tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy a mai Szeged ennek az újjáépítésnek köszönheti az arculatát?
0: Igen, teljes mértékben. Ha ma végig sétálunk Szeged belvárosában, tulajdonképpen az árvíz utáni újjáépítés eredményét látjuk. A várost már egy tudatos városrendezési terv alapján építették újjá, ezért ennyire rendezett és egységes a belváros képe. A széles utcák, a tágas terek és a parkok mindezt az időszakot idézik. Az épületek között az eklektikus stílus dominál, de nagyon sok szecessziós házat is találunk, amelyek különleges díszítéseikkel igazán egyedi hangulatot kölcsönöznek a városnak. Éppen ezért Szegedet sokan Magyarország egyik legegységesebb és legszebb történelmi városközpontjaként tartják számon. Az embernek az az érzése, mintha minden épület egy nagy egész része lenne.
1: Ha valaki először érkezik Szegedre, hol érdemes elkezdeni a városnézést?
0: Egyértelműen a Dom téren. Ez a város szimbolikus központja is, és innen nagyon könnyű bejárni a történelmi belvárost, hiszen néhány perc sétával elérjük a Kárász utcát, a Széchenyi teret és a Klauzál teret is. Azt szoktam javasolni, hogy ne csak a fő látnivalókat nézzük meg, hanem időnként térjünk le egy-egy kisebb utcába is, hiszen Szegednek az egyik legnagyobb varázsa az, hogy minden sarkon találunk egy szép homlokzatot, egy hangulatos kávézót, vagy egy kellemes kis teret.
1: Maradjunk egy kicsit a Dom térnél, ami kétségtelenül a város legismertebb tere. Mitől olyan különleges?
0: A Dom tér egyszerre történelmi emlékhely és kulturális központ. A tér egyik oldalán magasodik a fogadalmi templom, amely monumentális méreteivel már messziről meghatározza a város látképét. Közvetlenül mellett áll a Dömötörtorony, amely Szeged legrégebbi fennmaradt épülete, így egyszerre találkozik itt a középkor és a 20. század építészete. A tér árkádjai alatt található a Nemzeti Panteón is, ahol híres magyar tudósok, írók és művészek emléktáblái sorakoznak. Nyaranta pedig teljesen átalakul a tér, hiszen itt rendezik meg a szegedi szabadtéri játékokat. Ilyenkor egy hatalmas nézőtér épül fel a Dom előtt, és a világ egyik legszebb szabadtéri színházi helyszínévé válik.
1: Innen néhány perc alatt eljutunk a Kárász utcára is. Miért szeretik annyira a helyiek és a turisták ezt a részt?
0: A Kárász utca Szeged igazi találkozóhelye. Ez a város fő sétáló utcája, ahol mindig pezseg az élet. Egymást érik a kávézók, cukrászdák, éttermek és kisebb üzletek, így szinte minden napszakban tele van emberekkel. Nyáron különösen hangulatos ez a környék. A teraszok megtelnek vendégekkel, gyakran utcazenészek is fellépnek, este pedig kellemes fények világítják meg az utcát. Úgy gondolom, hogy ez az a hely, ahol igazán át lehet érezni Szeged mediterrán hangulatát.
1: Az előbb már említetted a fogadalmi templomot. Hogyan született meg ez a monumentális épület?
0: A fogadalmi templom története szorosan összefonódik az 1879-es nagy árvízzel. A katasztrófa után a város vezetői és lakói fogadalmat tettek, ha Szeged újjáépül, egy monumentális templomot emelnek hálából a megmenekülésért. Innen ered a neve is, hiszen ez valóban egy fogadalom beteljesülése. Bár az elhatározás már az árvíz után született, az építkezés csak évtizedekkel később kezdődhetett el, és hosszú időn át tartott. A templomot végül 1930-ban szentelték fel. Neoromán stílusban épült, két közel 100 méter magas tornya pedig ma is Szeged egyik legismertebb jelképe. A templom belseje is lenyűgöző. Hatalmas terek, különleges mozaikjai és színes üvegablakai miatt sokan nem csak vallási, hanem művészeti szempontból is az ország egyik legszebb templomának tartják. Érdekesség, hogy a főoltár fölött található magyarok nagyasszonya ábrázolás nem a megszokott formában jelenik meg, hanem magyaros motivumokkal és a Szent Koronával ábrázolják Máriát. Ez megmutatja, vagy jól mutatja, hogy a templom nem csak Szeged, hanem az egész magyar nemzet számára fontos szimbólum.
1: Érdemes felmenni a toronyba is?
0: Mindenképpen. Szerintem az egyik legjobb program azoknak, akik szeretnék felülről is megcsodálni Szegedet. A nyugati torony kilátó szintjére lehet felmenni, ahonnan egészen különleges panoráma tárul a látogatók elé. A toronyból jól látszik, mennyire tudatosan építették újjá a várost az árvíz után. Szépen kirajzolódnak a körutak, a sugárutak, a belváros épületei, és természetesen a Tisza is. Tiszta időben egészen messzire ellátni, így nem csak a belvárost, hanem a város környékét is meg lehet csodálni.
1: Ahogy már az elején is említettük, Szegedet gyakran a szecessziós építészet egyik magyarországi központjaként is emlegetik. Ha egy kicsit nyitott szemmel sétálunk a belvárosban, akkor mely épületeket érdemes megfigyelni?
0: Ha valaki Szegedre gondol, akkor általában a Dom jut elsőként az eszébe, de legalább ennyire híres a gyönyörű szecessziós épületeiről. Az árvíz utáni újjáépítés idején Európa legmodernebb építészeti irányzata is megjelentek a városban, ennek köszönhetően ma is egy igazi szabadtéri építészeti kiállításon sétálhatunk végig. A legismertebb kétségkívül a Reök palota, de mindenképpen érdemes megnézni a városházát is, amely ugyan korábbi eredetű, de szintén meghatározó épülete a városnak. Ugyancsak lenyűgöző az új zsinagóga, amely nem csak Magyarországon, hanem Európában is az egyik legszebb zsinagógák közé tartozik. Ha pedig csak sétálunk a belváros utcáin, számos olyan bérpalotát és lakóházat fedezhetünk fel, amelyek homlokzatán virágmotívumok, kovácsolt vaserkélyek, hullámzó vonalak és gazdag díszítések jelennek meg. Érdemes ilyenkor felfelé is nézni, mert sokszor a legszebb részletek épp a homlokzatokon rejtőznek.
1: Említetted a Reök palotát, ez talán a legismertebb, ugye ezek a szecessziós épületek közül. Mit teszi ennyire különlegessé?
0: Hát az, hogy a Reök palota tulajdonképpen a magyar szecesszió egyik igazi mesterműve. Tervezője Magyar Ede volt, akit sokan a magyar Gaudiként is emlegetnek, mert rendkívül merész és játékos formákat alkalmazott. A mester sajnos nagyon fiatalon, a 30-as évei derekán önkezével vetett véget az életének szerelmi bánatában. Visszatérve az épületre, az épületet már kívülről is könnyű felismerni. A homlokzatot hullámzó erkélyek, növényi motivációk, és finoman ível díszítések teszik különlegessé. Egyébként a palota nem csak építészeti látványosság, hanem kulturális központ is. Rendszeresen sor kerül benne kortárs képzőművészeti kiállításokra, így a látogatók egyszerre ismerhetik meg a századforduló építészetét és a mai művészetet is.
1: Szegedet a Tisza nélkül szinte el sem lehet képzelni. Mennyire határozza meg a folyó a város életét?
0: A Tisza tulajdonképpen Szeged lelke. A város történetét, fejlődését és mindennapjait évszázadok óta meghatározza ez a folyó. Egyrészt természetesen az árvíz miatt mindig is tisztelettel tekintettek rá az itt élők, másrészt azonban a Tisza rengeteg lehetőséget is adott a városnak. Fontos kereskedelmi útvonal volt, és ma is a szabadidős élet egyik központja. A rakpart a szegediek egyik kedvenc találkozóhelye. Reggel futók és kerékpárosok veszik birtokba, napközben sétálok, este pedig fiatalok, családok és turisták élvezik a folyópart hangulatát. A belvárosi híd is meghatározó eleme a városképnek, különösen este, amikor szépen kivilágítják. Egyébként a Tisza számos rendezvénynek is a helyszíne. Nyáron gyakran rendeznek vízi programokat, sporteseményeket, sőt még sétahajózásra is van lehetőség.
1: Ha valaki egy nyári délután szeretne kellemesen eltölteni, akkor mit ajánlanál? Hol kezdje el?
0: Ez attól is függ, hogy ki mire vágyik, de Szegeden szerencsére sok lehetőség közül választhatunk. Ha valaki szeret sétálni, akkor mindenképpen a Tisza partot ajánlom. Nagyon kellemes végig sétálni a rakparton, leülni egy padra, vagy egyszerűen csak nézni a folyót. A naplemente különösen szép innen. Akik aktívabb kikapcsolódást keresnek, azok akár hajókiránduláson is részt vehetnek, hiszen a Tiszáról egészen más arcát mutatja a város. Érdekes élmény látni a Dom tornyait, vagy a belvárosi hidat a vízről. Ha pedig a nyári melegben valaki inkább felfrissülne, akkor a napfényfürdő Aquapolis remek választás. Ez egy modern élményfürdő, ahol csúszdák, termálmedencék és wellness részleg is várja a vendégeket. Akik inkább a nyugodtabb kikapcsolódást kedvelik, azoknak az Anna fürdőt ajánlanám, amely történelmi hangulatával és gyógyvizével egészen más élményt kínál. Szóval Szegeden tényleg mindenki megtalálhatja a számára a legkedvesebb programot.
1: És ha már nyár, akkor ugye Szegeden nyáron szinte egymást érik a programok. mely rendezvényeket emelnéd ki?
0: Így van, Szeged kulturális élete rendkívül pezsgő, ezért szinte bármelyik évszakban találunk valamilyen érdekes programot, de kétségtelen, hogy a nyáron a legélénkebb a város. A legismertebb rendezvény természetesen a szegedi szabadtéri játékok, amelynek már több mint 90 éves hagyománya van. A dombtéren felállított hatalmas szabadtéri színpadon musicaleket, operákat és látványos színházi előadásokat mutatnak be, és ezekre az ország minden részéből érkeznek nézők. Nagyon népszerű a Szegedi Borfesztivál is, amely nem csak a borokról szól, hanem koncertekről, gasztronómiai programokról és igazi fesztivál hangulatról. A fiatalok körében évtizedek óta kedvelt a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, amely Magyarország egyik legrégebbi könnyűzenei fesztiválja. Úgy tűnik sajnos, hogy a Szegedi Hal Fesztivál az a végéhez ért, és többet nem rendezik meg, legalábbis tavaly és idén nem került rá sor, reméljük, hogy jövőre sikerülni fog, úgyhogy erre várni kell, de ha esetleg valaki télen látogat el a városba, akkor egészen más arcát mutatja a város. Ugyanis a karácsonyi vásár ünnepi fényei, kézműves portékái és a forradboros standok nagyon meghitt hangulatot teremtenek.
1: Az előbb már említetted a halat, de igazából Szeged neve hallatán a legtöbb embernek rögtön a paprika jut eszébe. Mitől olyan különleges ez a szegedi paprika?
0: A szegedi paprika nem véletlenül vált egyébként világhírűvé. A paprika termesztése már a 18-19. Században meghatározó volt ezen a vidéken, és az itt élők generációkon át tökéletesítették a termesztés és az őrlés módszereit. A környék éghajlata, a napsütéses órák magas száma, ami ugye itt a legmagasabb az országban, 2100 körüli órát számlál, és a termőföld adottságai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szegedi paprika különösen gazdag színű és aromájú legyen. Nem csak fűszerként használják, hanem ugye a magyar konyha egyik legnépszerűbb alapanyagává is vált. A szegedi fűszerpaprika őrlemény hungarikum, vagyis olyan kiemelkedő magyar érték, amelyet nemzetközi szinten is elismernek. Ha valaki Szegedre látogat, szinte biztos, hogy paprikát is visszavár, hiszen ez a város egyik legismertebb jelképe.
1: És természetesen nem mehetünk el szó nélkül a szegedi halászlé mellett sem. Mitől más, mint az ország más részein készített halászlé? Ugye Lendván is rendeznek halászlé főzőversenyt.
0: A halászlének Magyarországon több ismert változata is létezik, de a szegedi az egyik fő. Meg szokták ugye kérdezni, hogy a szegedi vagy a bajai halászlevet szereted jobban. A szegedi halászlének az alapját azt általában a Tiszából származó halak adják, például ponty, harcsa vagy kecsege, és természetesen a jó minőségű szegedi paprika sem hiányozhat belőle. A hagyományos halászlevet bográcsban készítik, szabad tűzön főzve, ami egészen sajátos ízt ad neki. A recept egyébként családonként is eltérhet, de egy dologban mindenki egyetért. Az igazán jó halászlét itt a friss alapanyagokban és a türelmes főzésben rejlik.
1: Van még olyan helyi finomság, amit mindenképpen érdemes megkóstolni?
0: Természetesen, bár a paprika és a halászlé a legismertebb, Szeged gasztronómiája ennél jóval sokszínűbb. Érdemes megkóstolni a paprikás csirkét, vagy a paprikával készült pörkölteket, amelyeknek itt egészen karakteres ízvilágok van. És hát ne feledkezzünk el a pikszalámiról sem. A szalámi gyár elődje már 1869-ben megalakult, ez Pik Marknak volt a szalámi gyára, a nagyüzemi szalámi gyártás pedig 1885-ben kezdődött. A városban számos kiváló cukrászda is működik, ahol hagyományos magyar sütemények mellett modern desszerteket is kínálnak. Egy délutáni kávé és sütemény a belváros egyik teraszán szerintem szinte kötelező program. És ha valaki szeretné hazavinni Szeged napsütötte ízeit, akkor mindenképpen keresse fel a Marstéri piacot. Ez az ország egyik legnagyobb vidéki piaca, ahol a helyi termelőktől lehet paprikát, kolbászt, mézet, sajtokat, vagy éppen szezonális zöldségeket és gyümölcsöket vásárolni. Én úgy gondolom, hogy sokkal autentikusabb élmény egy piacot meglátogatni, mint egy szuvenírboltot, hiszen itt valóban a helyi ízekkel és a helyi termelőkkel találkozhatunk.
1: És Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tipjét, ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Szegeden, amely talán nincs benne minden úti könyvben, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
0: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A neve elsőre talán misztikusan hangzik, és valóban kapcsolódik hozzá egy régi legenda. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkány pereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét. Nem szerepel minden turista útvonalán, de épp ezért mutatja meg egészen más oldaláról Szegedet.
1: Szeged egyszerre történelmi város, pezsgő egyetemi központ és igazi nyári úti cél. A Dom tér monumentális épületei, a Tisza part, a szecessziós belváros, a híres szegedi paprika és a gazdag kulturális élet együtt teszik ezt a várost Magyarország egyik legvonzóbb úti céljává. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

a kocsba zár.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.